0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Magyarország őszinte részvétét fejezte ki a buszbaleset kapcsán. A határ közelében állítottak meg egy veszélyes, invazív fajt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Őszinte részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családjainak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek a köztársasági elnök jogkörét gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes Facebook oldalán azt írta, mély megrendüléssel értesült az M3-as autópályán felborult lengyel busz tragédiájáról, amely 12 ember életét követelte. A házelnök köszönetet mondott a balesethez kivonuló hivatásos egységeknek és civil segítőknek, akik mindent megtettek az életek megmentéséért. A lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel, a 2 sofőrrel és az 57 utassal az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkereszteséi lehajtó után. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők 1 embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. 100 milliárd forintos állami spórolásról számolt be a pénzügyminiszter vasárnap az M6-os autópálya koncessziós jogainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Kármán András a Facebook oldalán azt írta, az előző kormány Mészáros Lőrinc cégének a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek akarta odaadni az M3-as autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának koncessziós jogait 2025-ben. A koncesszió összértéke nagyjából 150 milliárd forint lett volna. A hatályos szabályok szerint nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszternek kellett volna aláírnia a szerződést, de helyette Lázár János volt építési és közlekedési miniszter tette meg, ismertette. Kármán András úgy folytatta, mivel idén októberben lejár a 22 éves üzemeltetési szerződés, a Tisza kormány felülvizsgálta és megnézte az elérhető alternatívákat. A szlovén-magyar határtól alig 500 méterre találtak egy japán cserebogarat. A Nébih azonnal megkezdte az intézkedéseket a terjedés mielőbbi észlelése érdekében, feromon csapdákat helyeztek ki. Mint közölték, a japán cserebogár rendkívül sok növényfajtát képes károsítani. Az imágók többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. Nagy távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet. Az imágók járműveken, szállítmányokban, podgyászban vagy kempingfelszerelésben is megbújhatnak. Őrizetbe vettek 4 embert a

0: Utóbbi napokban keletkezett tüzekkel. Kedden reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben sok napsütés és csak kevés fátyol felhő várható. Az északnyugati-északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11-18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Ah, yeah!

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnél a névnapodra kapni?
3: Egy Libres betétet.
2: Minek szeretnéd azt
3: kapni? Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: kamu reklám.
1: Ráadásul az új burkolólap családok április 30-áig, április soha nem vállalsz, mi? Ezt én sem, azt baromira utálom ezt a hónapot. Ráadásul az új burkolólap családok április 30-áig telefonon van. Most lett volna a legjobb. Ez egy hihetetlen dolog.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival. No. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni, melyedek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobby Rádióban.
6: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
6: Érdekes témák. Érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
9: Szivárvány.
10: Szivárvány.
9: Szivárvány.
10: Szivárvány.
9: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: jobbi rádió.
1: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi hatnapos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben másfél milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az olgyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síta Hezbollah terror szervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terror szervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is. Kedden reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben sok napsütés és csak kevés fátyol felhő várható. Az északnyugati északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11-18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu
3: Reklámot hallotta.
4: Hobbi Rádió. Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hűtés táncra fel.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj még!
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
8: Omega!
10: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
12: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
13: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
12: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
12: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
8: Hungary Live.
14: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
15: A tudomány mai állása.
16: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
15: Egy műsor
16: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
15: A tudomány mai állása.
17: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
15: Jó szórakozást!
16: Jó szórakozást!
18: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap 4-től. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Reklám.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
11: Óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. 5 meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A korábbi gyakorlathoz visszatérve a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben dönthették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még egy évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől. 5 meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Egyebek között kiszámíthatók szabályozást, rugalmasabb foglalkoztatást, versenyképesebb adózási környezetet szorgalmaznak, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztését. A Magyar Turisztikai Ügynökség számára készített dokumentumban rövid távon megvalósítható intézkedéseket és hosszabb távú, stratégiai jelentőségű fejlesztési irányokat egyaránt megfogalmaztak. A versenyképesség egyik legfontosabb feltételek a kiszámítható szabályozási környezetet említették, amelynek érdekében rendszeres és érdemi szakmai egyeztetést javasolnak, valamint azt, hogy a turizmust érintő jogszabályok és intézkedések előkészítésébe már a döntések megszületése előtt bekapcsolódhassanak. Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint Salgótarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vörös Kereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. Szlovákiában tavaly a fiatalkorúak körében 103 rablást regisztráltak, ami 12%-kal több, mint 2024-ben, 23%-kal több, mint 2023-ban,

0: Hobby Rádió.
1: Nem gyurmázom, otestem, a bicepszem loza, meglátok egy súlyzót,

kivízni az ágyból. Na ez a csúcs nekem, semmi torna reggel, a szól a vekkerem, órákig a kádban, közben hadd zenek.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében. A szárazság okozta a csökkenő vízszint miatt, írja a 24.hu. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen, 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Nero egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése érdekében bont. Kedden reggel.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbi Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega.
6: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Szabbi Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Szabbi Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobbyradio.hu.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport szerződéseit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfőn este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő két nap még kritikus lesz. A legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormány főgacsái Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével, Kádár Pál, Dandár tábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével, és Kútai Lászlóval, akit a védelmi vezetőként mutatott be, közösen állt kamera elé. Azt mondta, az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét vagy

0: Eredményeként a Coca-Cola vállalkozás csoportba tartozó cégek átfogó kampány kidolgozását és végrehajtását vállalták, hogy növeljék a PET palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőivel kapcsolatos fogyasztói tudatosságot, közölte a versenyhatóság. A hivatal felidézte 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást cégekkel, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is. A cégek az eljárás során igazolták, hogy az érintett palackok, valamint azok kupakjai és a címkék technikai értelemben valóban 100%-ban újrahasznosíthatóak. A GVH azonban aggályosnak tartotta, hogy a kommunikáció ezt az egyedüli pozitív tulajdonságot kiemeli, de nem térnek ki a termék és a csomagolás környezeti terheire. Így felmerült, hogy a vizsgált kommunikáció a valósnál zöldebb fényben tüntette fel az egész terméket, ismertette a versenyhivatal. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban balesetezett az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük 2-en súlyos. Őket Miskolcon kezelik, állapotok egyelőre stabil. A sérültek ellátását lengyel tisztviselők szerint a lengyel állam segíti gyógyszerekkel. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé érénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
1: Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük 2 órás magazin műsorunkat. Ma augusztus 18-a kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 17,8 fokot mutatnak a hőmérők. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
3: Hobby Rádió.
5: Hogy akkor, hogy mélyedek ki a busztába?
2: Műsorajánló.

0: világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
0: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallott.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantalem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 18-án az Ilona nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentése nap, valamint hold. A görög eredetű név felelősségteljes, méltóságteljes személyiség kialakulását támogatja, képes sikereket elérni szinte mindenben, amihez csak fog. Megbecsüli a minőséget az élet minden területén. Becézése: Ilib, Ilike, Ilunka, Ica, Icácska, Icu, Icus, Illus, Illuska, Lona, Lonácska, Lonci, Inci, Ila, Ilácska, valamint Lonka. A név jeles viselői: Bence Ilona színésznő, Horváth Ilona szakácskönyvíró, Kálai Ilona kis Ilona színésznők, Medvecki Ilona táncosnő, valamint díva, Staller Ilona, azaz Csicsolina pornószínésznő, olaszországi politikus, Tokodi Ilona operaénekesnő, Zrínyi Ilona második Rákóczi Ferenc édesanyja, valamint ön, kedves Ilona. Augusztus 18-án köszöntjük még az Agenor, Ellen, Elena, Eleni, Elin, Ila, Ilka, Ila, Illangó, Ilma, Ilon, Ilonka, Ilus, Jelena, Rajnald, valamint Ronald nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 18-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1227-tel kezdünk, augusztus 18-án meghalt a retteget Dzsingisz Kán, mongol vezető. 1830-al folytatjuk, augusztus 18-án a Bécs melletti Schönbrunnban megszületett Ferenc József, osztrák császár, magyar és cseh király, aki 1848-tól 68 éven keresztül uralkodott. Nagybátyja első Ferdinánd lemondatása után 1848. decemberében került a trónra, uralkodását a demokratizálódás és a függetlenedési törekvések ellenzése jellemezte, mivel a monarchia erejének megőrzését csak a korlátlan befolyásában látta. Ugorjunk előre 20 évet, 1850. augusztus 18-án halt meg Honoré de Balzac francia író. Legíresebb alkotása az Elveszett illúziók. 1868-al folytatjuk, augusztus 18-án Pierre Janson felfedezte a héliumot, a Földön akkor még ismeretlen elemet, a nap színképében, valamint elkészítette az első napszínképatlaszt. Ugorjunk a 20. századra, 1926. augusztus 18-án magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa-bajnokságot. 3 évet lépünk előre, 1929. augusztus 18-án Rába Tamásiban megszületett horvát teri színművésznő, az Indula Bakterház banyája. Kétszeres Jászai Mari díjas, valamint Szott és Kossuth díjas érdemes művész. Folytassuk 1933-mal, augusztus 18-án megszületett Roman Polanski, lengyel származású amerikai filmrendező. Egyik leghíresebb filmje a Zongorista. Ugorjunk 1952-re, augusztus 18-án született Patrick Swayze színész, leghíresebb filmje a Dirty Dancing. 1961-jel folytatjuk, augusztus 18-án elkészült a berlini fal, amelyet az NDK kormánya építetett Nyugat-Berlin köré. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. augusztus 18-án halt meg Déri Tibor író. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet. A tesszalonikai gyülekezethez írt második levél harmadik részéből.
1: Nem mindenki a hit, de hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. augusztus 18-a kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 23-tól 30. vers. A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony mondom nektek, a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a Isten országába. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt, embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. Elmélkedés. A gazdag ifjú távozása után Jézus meglepő kijelentést tesz. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a Isten országába. A tanítványok megdöbbennek, mert a gazdagságot sokan Isten áldásának tekintették. Ha még a jó, erkölcsös emberek is nehezen jutnak a mennybe, akkor ki üdvözülhet egyáltalán? Jézus válasza kulcsfontosságú. Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ezen a ponton el kell engednünk az érdemek logikáját. Isten országa nem a teljesítmény, nem a kifogástalan erkölcs jutalma, hanem ajándék, kegyelem, amelyet Isten ad, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell érte semmit sem tennünk. Ha mindent megteszünk, amit Isten kér tőlünk, akkor is tekintsük ajándéknak az üdvösséget. Az üdvösség nem a legjobban teljesítők versenye, hanem azok ajándéka, akik alázattal elfogadják saját szegénységüket és elismerik, rászorulnak Isten irgalmára. Ebben a tanításban felszabadító erő rejlik. Nem kell kiérdemelnünk Isten szeretetét, mert az már most felénk árad. Nem kell megfelelnem elvárásoknak, hanem válaszolnom kell a hívásra. Ha kész vagyok megosztani azt, amim van, elengedni, amit birtokolni akarnék, akkor már nyitott szívvel állok Jézus előtt, és ő soha nem marad adósa annak, aki engedelmesen követi. Uram Jézus Krisztus, te tudod, hogy mennyi mindenhez ragaszkodom, amit nehezen engedek el. Biztonsághoz, elismeréshez, a saját terveimhez. Nyisd meg a szívemet a te kegyelmed befogadására. Segíts, hogy ne félelemmel, hanem bizalommal kövesselek, tudva, hogy nálad minden lehetséges. Taníts bízni abban, hogy amit érted elengedek, azt te százszorosan visszaadod. Nem mindig úgy, ahogy várom, de mindig úgy, ahogy a lelkemnek a legjobb. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a nap egy hatalmas fúziós reaktor? A nap belsejében másodpercenként több 100 millió tonna anyag alakul át, miközben óriási mennyiségű energia keletkezik. A nap egyetlen óra alatt annyi energiát sugároz a Földre, ami az emberiség 4 évi összes energia szükségletét fedezné. A földi élet legfontosabb alapfeltétele ez a sugárzás, amelyet elsősorban a növényzet képes hasznosítani. Ez érleli a búzát, a szőlőt, ezért szítják szirmaikat a virágok. A napban a jelenlegi atomreaktorokkal ellentétben nem maghasadás, hanem magfúzió az energiatermelő reakció. A fúzió során két kisebb atommag egyesül egy nagyobbá.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
4: Hobby Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy tejfölös szarvasszeleteket fogok elkészíteni. Az elkészítési módja a következő. Az inaktól és a hártyáitól megtisztított szarvascombot felszereteljük. Profolóval kiverjük, és szalonnával, spékelőtű segítségével megtüzdeljük. Ha nincsen spékelőtünk, akkor esetleg egy hurkapálcára tűzzük a szalonnacsíkokat, és azzal is bedugdoshatjuk a szarvasszeleteket. Megsózzuk, megborsozzuk, csipetnyi majorannával fűszerezzük. A lisztben megforgatva, serpenyőben, a felhevített zsírban mindkét oldalon ropogós pirosra sütjük, majd egy lábosba tesszük. Ezután zsírjában kevés lisztet világosra pirítjuk. Beletesszünk egy kis finomra vágott hagymát, babérlevelet, néhány pillanatig tovább pirítjuk, és fehérborral felengedve, a bor ilyenkor egy kicsit édeskés lehet, gyorsan simára keverjük. Megsózzuk, gorombára tört borssal fűszerezzük, és ráöntjük az elősütött szarvasszeletekre. Fedővel betakarva mérséggel tűzön pároljuk, s ha besűrűsödik, mindig egy-egy kevés fehérborral engedjük fel. Közben a vegyes zöldséget vétkony metéltre, julienre vágjuk, és körülbelül egy evőkanálnyi vajon, gyengén megsózva, kevés pirított petrezselyem zöldjével megsózva, puhára pároljuk. Ha a szarvasszeletek megpuhultak, átszedjük egy másik lábosba, a mártáshoz hozzátesszük a tejfölt, és a simára keverjük benne. Reszelt citromhéjjal, citromlével, egy mokkáskanyálnyi mustárral, 2-3 dekányi szardellapasztával ízesítjük, és 15-20 percig forraljuk össze. Majd finom szűrőn keresztül rászűrjük a húszszeletekre. Hozzátesszük a metél zöldségeket, ezzel is néhány percig együtt pároljuk, és azonnal forrón tálaljuk. Tálalás előtt elmorzsoljuk rajta a vajat, és a húszszeleteket tűzálló tára téve felhalmozzuk rajta a zöldséget, leöntjük mártással, és megszűrjük egy csipetnyi vágott petrezselyet. Külön tálon adjuk hozzá a zsemlegombócot, de jól illik hozzá a zöldborsós, ismertebb nevén a rizibizi vagy a gombás rizs is.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Ilona nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg 17,8 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1706. A nagyszombati békealkú ideje alatt a császárjak által a Fertőtavától Fraknóig épített sáncokat Botján János kiostromolta, vagy feladásra bírta. Ezt írt a tudósításában, így erős ostromot nem emlékszem, hogy láttam volna. 1945. A miniszterelnök rendelete a 8-osztályos kötelező általános iskola szervezéséről és az egyetemek állam- és jogtudományi karának a nők számára való megnyitásáról. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Here's a thinking process. Első analyze user input. Role radio host rádiós műsorvezető. Task create a friendly preview recommendation for the rest of today's schedule. Format single. Continuous radio script fűzd össze egyetlen folyamatos rádiós szöveggé. Requirements. Mention time and title for each show. Use descriptions only if short and dage add color flavor. Style professional, formal address magázó, but direct conversational. No greeting at the start, no farewell at the end. Only one versio. Input data JSON-like list. 9 esélyegyenlőségi magazin, Leiras, Ruzsa Viktor műsora, 10 világjáró Leiras, Magyarosi Marianna utazási műsora, 12 déli hír összefoglaló Leiras, 13 délután Leiras, benne interjúk, riportok, tudósítások, kulturális, szociális és közéleti eseményekről, 16 Life is Life, Leiras, életmód magazin, 17 Live World Leiras, a legnagyobb külföldi előadók koncertjei, 18 esti hír összefoglaló Leiras, benne a nap idézete, névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, 19 vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége, report, interjú, tudósítás, estika Leiras, no title seems cut off, estika. But he'll use it as is, or slightly adapt naturally. He'll stick to the given title. 21. Egyenlő esély, Leiras. Esély egyenlőségi magazinműsor Ruzsa Viktorral. 22. Világjáró, Leiras. Magyarosi Marianna utazási műsora. 23. Ezer arc, ezer talentum. Leiras Reményik László interjú műsora. Note on encoding the input, has some Mojibakin coding issues, egyé, mo plusz vagy minusz szora műsora. Hack szerző joglet, matza, hardé, életmód, etc. I'll mentally decode them to proper Hungarian. 9 esélyegyenlőségi magazin Ruzsa Viktor műsora. 10 világjáró Magyarosi Marianna utazási műsora, 12 déli hír összefoglaló, 13 délután interjúk, riport.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Hamarosan 7 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk. Tartsanak velünk!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányos az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
3: Hobby Rádió.
1: Reklám. Esküvői helyszínt keres? A Tisza-tavi Herceg udvarház elegáns helyszín.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Augusztus 18-a, kedd. Fővárosban az augusztus 20-i rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, illetve a híd járdáit, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. A 105-ös és a 210-es autóbusz, illetve a 910-es éjszakai járat terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. A harmadik kerületben lezárták az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert távhővezeték javítása kezdődött. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác utnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
3: Csak szeretnénk.
4: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Ilona nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Magyarországon 17,9 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő.
1: Augusztus 18-án az Ilona nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentése nap, valamint hold. A görög eredetű név felelősségteljes, méltóságteljes személyiség kialakulását támogatja, képes sikereket elérni szinte mindenben, amihez csak fog. Megbecsüli a minőséget az élet minden területén. Becézése: Ili, Ilike, Ilonka, Ica, Icácska, Icu, Icus, Illus, Illuska, Lona, Lonácska, Lonci, Inci, Ila, Ilácska, valamint Lonka. A név jeles viselői: Bence Ilona színésznő, Horváth Ilona szakácskönyvíró, Kálai Ilona kis Ilona színésznők, Medvecki Ilona táncosnő, valamint díva, Staller Ilona, azaz Csicsolina pornószínésznő, olaszországi politikus, Tokodi Ilona operaénekesnő, Zrínyi Ilona második Rákóczi Ferenc édesanyja, valamint ön, kedves Ilona. Augusztus 18-án köszöntjük még az Agenor, Ellen, Elena, Eleni, Elin, Ila, Ilka, Ila, Illangó, Ilma, Ilon, Ilonka, Ilus, Jelena, Rajnald, valamint Ronald nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 18-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1227-tel kezdünk, augusztus 18-án meghalt a retteget Dzsingisz Kán, mongol vezető. 1830-al folytatjuk, augusztus 18-án a Bécs melletti Schönbrunnban megszületett Ferenc József, osztrák császár, magyar és cseh király, aki 1848-tól 68 éven keresztül uralkodott. Nagybátyja első Ferdinánd lemondatása után 1848. decemberében került a trónra, uralkodását a demokratizálódás és a függetlenedési törekvések ellenzése jellemezte, mivel a monarchia erejének megőrzését csak a korlátlan befolyásában látta. Ugorjunk előre 20 évet. 1850. augusztus 18-án halt meg Honoré de Balzac, francia író. Leghíresebb alkotása az Elveszett illúziók. 1868-al folytatjuk, augusztus 18-án Pierre Janson felfedezte a héliumot, a Földön akkor még ismeretlen elemet, a nap színképében, valamint elkészítette az első napszínképatlaszt. Ugorjunk a 20. századra, 1926. augusztus 18-án magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa-bajnokságot. 3 évet lépünk előre, 1929. augusztus 18-án Rába Tamásiban megszületett horvát teri színművésznő, az Indula Bakterház banyája. Kétszeres Jászai Mari díjas, valamint Szott és Kossuth díjas érdemes művész. Folytassuk 1933-mal, augusztus 18-án megszületett Roman Polanski, lengyel származású amerikai filmrendező. Egyik leghíresebb filmje a Zongorista. Ugorjunk 1952-re, augusztus 18-án született Patrick Swayze színész, leghíresebb filmje a Dirty Dancing. 1961-jel folytatjuk, augusztus 18-án elkészült a berlini fal, amelyet az NDK kormánya építetett Nyugat-Berlin köré. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. augusztus 18-án halt meg Déri Tibor, író. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet. A tesszalonikai gyülekezethez írt második levél harmadik részéből.
1: Nem mindenki a hit, de hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. augusztus 18-a kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 23-tól 30. vers. A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony mondom nektek, a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a Isten országába. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt, embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. Elmélkedés. A gazdag ifjú távozása után Jézus meglepő kijelentést tesz. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a Isten országába. A tanítványok megdöbbennek, mert a gazdagságot sokan Isten áldásának tekintették. Ha még a jó, erkölcsös emberek is nehezen jutnak a mennybe, akkor ki üdvözülhet egyáltalán? Jézus válasza kulcsfontosságú. Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ezen a ponton el kell engednünk az érdemek logikáját. Isten országa nem a teljesítmény, nem a kifogástalan erkölcs jutalma, hanem ajándék, kegyelem, amelyet Isten ad, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell érte semmit sem tennünk. Ha mindent megteszünk, amit Isten kér tőlünk, akkor is tekintsük ajándéknak az üdvösséget. Az üdvösség nem a legjobban teljesítők versenye, hanem azok ajándéka, akik alázattal elfogadják saját szegénységüket és elismerik, rászorulnak Isten irgalmára. Ebben a tanításban felszabadító erő rejlik. Nem kell kiérdemelnünk Isten szeretetét, mert az már most felénk árad. Nem kell megfelelnem elvárásoknak, hanem válaszolnom kell a hívásra. Ha kész vagyok megosztani azt, amim van, elengedni, amit birtokolni akarnék, akkor már nyitott szívvel állok Jézus előtt, és ő soha nem marad adósa annak, aki engedelmesen követi. Uram Jézus Krisztus, te tudod, hogy mennyi mindenhez ragaszkodom, amit nehezen engedek el. Biztonsághoz, elismeréshez, a saját terveimhez. Nyisd meg a szívemet a te kegyelmed befogadására. Segíts, hogy ne félelemmel, hanem bizalommal kövesselek, tudva, hogy nálad minden lehetséges. Taníts bízni abban, hogy amit érted elengedek, azt te százszorosan visszaadod. Nem mindig úgy, ahogy várom, de mindig úgy, ahogy a lelkemnek a legjobb. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a nap egy hatalmas fúziós reaktor? A nap belsejében másodpercenként több 100 millió tonna anyag alakul át, miközben óriási mennyiségű energia keletkezik. A nap egyetlen óra alatt annyi energiát sugároz a Földre, ami az emberiség 4 évi összes energia szükségletét fedezné. A földi élet legfontosabb alapfeltétele ez a sugárzás, amelyet elsősorban a növényzet képes hasznosítani. Ez érleli a búzát, a szőlőt, ezért szítják szirmaikat a virágok. A napban a jelenlegi atomreaktorokkal ellentétben nem maghasadás, hanem magfúzió az energiatermelő reakció. A fúzió során két kisebb atommag egyesül egy nagyobbá.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat, most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1706. a nagyszombati békealkú ideje alatt a császáriak által a Fertőtavától Fraknóig épített sáncokat Bottyán János kiostromolta vagy feladásra bírta. Ezt írta tudósításában, így erős ostromot nem emlékszem, hogy láttam volna. 1945. a miniszterelnök rendelete a 8 osztályos kötelező általános iskola szervezéséről és az egyetemek állam- és jogtudományi karának a nők számára való megnyitásáról. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádió.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. 9 óra Esélyegyenlőség magazin, Ruzsa Viktor műsora. 10 óra Világjáró Magyarosi Marianna utazási műsora. 12 óra Déli hírösszefoglaló. 13 óra Déltán interjúk, riportok, tudósítások, kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 16 óra Life is Life életmód magazin. 17 óra Live World, a legnagyobb külföldi előadók koncertjei. 18 óra esti hírösszefoglaló, a nap időzete, névnap közzétét, évforduló naptár, sport. 19 óra vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás, estika. 21 óra egyenlő esély, esélyegyenlőség magazinműsor Ruzsa Viktorral. 22 óra világjáró Magyarosi Marianna utazási műsora. 23 óra ezer arc, ezer talentum Reményik László interjú műsora. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Jelenleg reggel 7:30, 18 Celsius, tiszta ég, északnyugati szél 18 km/h. Ma a nap 5 órát fényez, a hőmérséklet 18 és 27 Celsius között mozog, a szél akár 46 km/h is szelesedik, a páratartalom 30-69%, az UV-index 5. Holnap 8,6 órás napsütés várható. A hő 20-29 Celsius, a szél 29 km/h szelesedik, a páratartalom 36-61%. Az UV-index 6. holnap után 13,1 órás nap. A hőmérséklet 21-34 Celsius, 1 mm csapadék, 20% esély, szél 33 km/h, páratartalom 35-83%, déli szél 12 km/h, mérsékelt szitálás. Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönöm a figyelmet, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője, viszont hallásra!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta. Okay.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Változtatásokat szeretnének a fuvarozók a buszbaleset után. Az Egyesült Államok megadást vár el Irántól, de tárgyalnak is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megkezdődik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségeire kiírt pályázatok értékelése. Az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnök helyettesi pozíciókra pedig 68. Derül ki a bizottság elnökének, Hantosi Istvánnak a közleményéből. Az értékelés után következik a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása. A hivatal létrehozásáról július végén 2/3 döntött a parlament, ezzel teljesítették a Tisza párt fő kampányigéretének egyik felét. Magyar Péter az új kormány megalakulása után is rendszeresen beszélt a hivatal várható vizsgálatairól, Lázár Jánosnak és Mészáros Lőrincnek pedig megüzente, hogy a hivatal ügyfelei lesznek. A 444-nek adott interjúban pedig azt mondta, az alacsonyabb szinten lévő emberek nem viszik majd el a balhét Orbán Viktor, Rogán Antal, Szijjártó Péter vagy Kubatov Gábor helyett. Szolidaritását fejezte ki és felajánlotta szakmai közreműködését a hatóságoknak és a lengyel szakmai partnereknek az M3-as autópályán történt buszbaleset kapcsán a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozói Partestülete, amely szigorúbb ellenőrzést javasol a buszbalesetek megelőzése érdekében. A testület a baleseti statisztikák alapján 3 olyan kockázati tényezőt lát, amely ilyen típusú eseteknél tipikusan együtt fordul elő. Az emberi tényező és a bioritmus, az útszakasz monotonitás, valamint a jármű fizika, azaz a teli utastérrel közlekedő turistabuszok borulékonysága a szilárd pályatest elhagyása esetén. A megelőzési lehetőségek közül kiemelték a vezetési és pihenőidő következetes betartatását és annak fokozott ellenőrzését. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjújában beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump, az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak. 4 arany, 4 ezüst és 2 bronzéremmel zárta a medencés magyar csapat a párizsi Európa-bajnokságot, amivel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. A magyar csapat legeredményesebb sportolója Kós Hubert lett, aki 3 aranyéremmel zárt. A 200 méter hát olimpiai bajnok a fűszámában minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött, és első embere volt a hatalmas országos rekorddal aranyérmes 4x100-as méteres gyorsváltónak. Milák Kristóf is parádésan teljesített, mivel minden számban megjavította egyéni legjobbját. Milák 100 méter pillangó minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé érénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 8.

0: Tálhatják. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. A 105-ös és a 210-es autóbusz, illetve a 910-es éjszakai járat terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. A harmadik kerületben lezárták az Ürömi utat kifelé a Szentendre út után, mert távhővezeték javítása kezdődött. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác utnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Jelentősen megváltozó kommunikáció az orvos és a beteg, illetve az orvos és az orvosok között. Mobil alkalmazások, telemedicína, robotok, egyszerre több helyen jelenlévő doktorok, 3D nyomtatással orvosi segédeszközök és szövetek, fogba épített szenzorok, szemkamerával rögzített műtétek. Üdvözlet, ez itt a webcast.hu, magyar nevű podcast, a mikrofonnál a podcaster, Szalai Dániel. Teljesen megváltozik az orvoslás a következő néhány évben. Az itt felsorolt technológia csak néhány abból a számtalan izgalmas megoldásból, amelyről dr. Meskó Bertalan orvosi jövőkutatóval beszélgettünk nemrégiben. Nagyon sok érdekes dolgot hallottunk, hogy mi várható a jövőben. Melyek a legizgalmasabb technológiák ezekből?
2: Nagyon nehéz válogatni, de én azt tudom mondani, hogy nekem a legizgalmasabb az, hogy a kommunikáció beteg és orvos, beteg és beteg, orvos és orvos között az abszolút átalakulóban van. Mondhatnám, hogy a legizgalmasabb az orvosi robotika, vagy azt, hogy ma már lehet májszövetet egy nyomtatóval nyomtatni 3D-ben, de én tartom azt, hogy az a legfontosabb, ami mindenkit érint, és kommunikálni egészségügyben, orvoslásban kivétel nélkül mindenkinek kell. És ebben az internet miatt, meg a mobil alkalmazások miatt óriási változások lesznek, amire nem csak a betegeket kell felkészíteni, de az orvostársadalmat is.
1: Melyek voltak ezek a technológiák, amiket láttunk itt az imént, és melyek, amik a legnagyobb hatással lesznek ránk?
2: Összefoglaltam azokat a technológiákat, amik igazán változást tudnak hozni az egészségügybe, kezdve a mobil alkalmazásokkal, bármilyen olyan mobil technológiával, ami lehetővé teszi azt, hogy ne legyünk az egészségügyi rendszerhez földrajzilag kötve. A telemedicina, tehát hogy a orvos hiányokban, például Ausztráliában, amikor több ezer kilométer van két kórház között, akkor egy robot jelenléttel az orvos egyszerre két helyen legyen ott, mert hogy így az ápoló elvégzi a munkát, de szakmai segítséget kap hátulról, ugye az orvosnak a jelenlétén keresztül. Ezen túl tartom azt, hogy a legegyszerűbb technológiák, mint az internet maga, hogy közösségi média van, hogy egy beteg, akinek ritka betegsége van, ma, hogy megtalálja hasonszörű betegtársait, az igazából egyszerű, mert az interneten összekovácsolódnak ilyen közösségek. Míg 10-20 évvel ezelőtt a beteg hazament, és ha a környékén, a szomszédságában nem talált ilyet, akkor nem talált más ugyanolyan kórképpel küzdő beteget sem. Tehát, hogy az internettől kezdve a mobil technológiákon keresztül az egészen kicsit olyan fantáziadús területekig, mint az orvosi robotika, lehet gondolkodni az a jövő orvoslásáról, a 3D-s nyomtatás, ami tényleg most már ott jár, hogy nem csak segédeszközt lehetne elmaradottabb területeken nyomtatni, hanem ténylegesen bio élő szöveteket. Akár később elérhetünk arra a pontra, amikor egy idősebb paciensnél a szerveket kicseréljük, mert képesek vagyunk arra, hogy ősejtekből új szerveket hozzunk létre. Azaz, mint egy generál javításon, generál cserén keresztül fogunk menni, és várható az, hogy nem 50, 60, 70, 80, hanem akár több mint 100 éven keresztül fogunk élni, aminek meg lesznek a maga etikai és más korlátjai, de azt látjuk, hogy az igazán jövőben gondolkodó jövőkutatók szerint egy időn túl már a mesterséges intelligencia annyira fejlett lesz, hogy az emberi agyat tudjuk majd szinte leképezni digitálisan, tehát ha a testünk nem is él majd tovább, de az agyunk az digitális formátumban fog.
1: Etikai kérdést felvethet az is, hogy lesznek fogba épített ilyen naplózó rendszerek, amikkel utána vissza lehet nézni, hogy mit fogyasztottunk és mennyire tartottuk be a különböző orvosi előírásokat. Ez mikorra várható, és nem tart-e attól, hogy ezt megakadályozzák majd a jogvédők például?
2: Ez a szenzor már készen van, japán kutatók írtak róla, most arra van szó, hogy fogba lehet ültetni egy szenzort, ami azt méri, hogy a beteg milyen gyakran eszik, milyen gyorsan, hányszor rág és dohányzik-e. Tehát, ahogy Dr. House örömmel nézni ezt a világot, extrém nehéz lesz hazudni az orvosunknak, ami felvet etikai problémákat, hiszen senki nem akarja, hogy folyamatosan figyelve legyen, még akkor sem, hogyha ez csak egy szenzor és nem egy videókamera vagy egy ilyen nagy testvér. De azt látjuk, hogy nagyon helyes az, hogy jogvédők ilyenkor tiltakoznak, és nagyon helyes az, hogy az orvoslásba bevezetett minden újdonságnál figyelemmel kell lennünk az összes szereplőre, a betegtől az orvoson keresztül a döntéshozóig, és azt biztosítanunk kell, hogy semmilyen jog ne sérüljön. Én azt tartom csak, hogy azért a digitális technológiák tudnak olyan előnyöket biztosítani, amikor érdemes mérlegelni, hogy a mérleg két oldalán mennyi etikai probléma és mennyi gazdasági, egészségügyi haszon van. Eddig is így tettünk, a gyógyszerekkel is és újfajta kezeléseljárásokkal is. Ezentől is így fogunk tenni, csak ilyen döntéseknél egyre többször fog szóba jönni a digitális technológia, és nem csak a gyógyszerek, vagy eddig bármilyen hagyományos terápiás megoldás.
1: Műtéteket szemüveggel lehet közvetíteni. Ez hogyan működik majd?
2: Google szemüveg, ami lehetővé teszi azt, hogy a szemüveget viselve a jobb látóterünknek az egyharmadában olyan információkat lássunk, amik az internetről származnak. Közben videót is tudjunk felvenni a saját szemszögünkből. Egy amerikai kollégám írt nekem éjjel nyár közepén, hogy az első műtétjét fogja a szemüvegen keresztül adásba adni, tehát lehet követni interneten keresztül a műtétet magát, és arra lehet számítani, hogy rövid új időnk belül ezek a szemüvegek egyre nagyobb nyilvánosságot fognak kapni. De én tartom azt, hogy azért lesz ez jó, mert amikor a a sebész szemszögéből lesz egy műtét felvéve, és több százezer ilyen műtét lesz felvéve folyamatosan, akkor lehet majd keresni azokat a pontokat, ahol lehet fejleszteni a műtéti eljárásokat magukat, nem az orvos hibáját keresve, hanem egyszerűen csak a fejlesztési irányokat keresve, mert hogy nem is ember fogja ezeket végignézni, hanem az IBM-nek a Watson nevű szuperszámítógépe fog egyszerre 200 millió ilyen videót átnézni és keresni benne a fejlesztési lehetőségeket.
1: Másik a telefonra rátehető kis tok, ez mire jó, hogy működik?
2: Ez a világ első olyan okostelefonra helyezhető tokja, ami EKG-t képes mérni. Ez az amerikai gyógyszeripari ügynökség által, az FDA által bevizsgáltnak titulálható, ami azt jelenti, hogy a gyógyszereket is ők ellenőrzik, és amit ők bevizsgálnak, az általában approvált a világ minden táján. Ez is egy ilyen klinikailag bevizsgált eszköz. A telefon belehelyezve, ami egy ingyenes alkalmazás fut rajta, a tok kerül $200, ha jól emlékszem, akkor a kézben tartva a tokot és a telefont egy EKG vizsgálatot lehet elvégezni. Tehát azt látjuk trendekben, hogy eddig a paciensek otthon vérnyomást és vércukorszintet mértek, most már EKG-t is, szerintem hamarosan akár genomot fognak szekvenálni otthon. A technológia maga elérhető lesz, az ára szerintem nem olcsó lesz, hanem szinte ingyenes, és arra lehet számítani, hogy majd betegek ezekkel az adatokkal mennek az orvosukhoz. Most erre a világra a beteget is készíteni kell, és pláne az orvostársadalmat. Ezért tartok a Semmelweisen, a Stanford Egyetemen kurzusokat medikusoknak, ezért tartok több száz workshopot végzett orvosoknak, ezért jött ki az első klinikai kézikönyvem a témában, hogyan lehet felhasználni az ilyen digitális technológiákat az klinikum egészségügyben, és mindenfajta platformon igyekszem segíteni az orvostársadalmat, hogy készüljön erre a világra, de azért ne felejtsük el, hogy a szakmai tudással ők rendelkeznek, de a beteget partnerként kell kezelni. Tehát az egészségügyi változóban van, és erre igyekszem a feleket felkészíteni.
1: Volt egy hír, hogy az EKG-t lehet biztonsági célokra használni, tehát azonosításra. Mennyire hisz ebben, mennyire egyediek tényleg a szívhangok?
2: Láttam a technológiát, ezt NIMI-nek hívják az eszközt, és egy karperecként kell viselni, és mivel a egyedi szívritmusoknak megfelelően és EKG-nak megfelelően kapcsolja jelszót ehhez a szívritmushoz és mérés eredményhez. Elvileg ezzel számítógépet lehet kinyitni, ugye a jelszóval felnyitni, garázsajtókat kinyitni, stb. Teljesen jogos a kérdés. Azt a kérdést küldtem el én is nekik, a fejlesztőknek, hogy viszonyulnak ahhoz a kérdéshez, hogy egyrészt nagyon sok embernek az EKG-ja, mint eredmény, az már digitálisan is elérhető, tehát akár mi mehető az az eszköznek a jelszava, amit ők viselnek. Másrészt mi van azokkal, akiknek szívritmuszavaraik vannak, és erre hogyan fog az eszköz reagálni. Ők azt mondták, hogy ezeken a fejlesztéseken dolgoznak, ők ezt egy olyan ötletként vetették fel, ami ténylegesen egy nagyon személyes jelszót tud adni, anélkül, hogy azt fel lehetne törni, de megvannak a maga korlátai, de dolgoznak rajta.
1: Mi a helyzet azokkal, akiknek szívritmus szabályozója van?
2: No igen, akik ugye elvileg a definíció szerint akár kibornak is minősülnek, hiszen technológiai eszközt hordanak, biológiai szövetekhez hozzácsatolva. Látunk olyan híreket, és én a NASA-nál voltam egy kurzuson, ahol az egyik legismertebb biztonsági szakértő arról beszélt, hogy már lehet hackkelni vércukorszínmérőt, inzulin adagolókat és pacemakereket is. Én azt gondolom, hogy ez a gyártóknak a felelőssége, hogy afelől teljesen megbizonyosodjanak, hogy ilyen nem történhet meg, hiszen itt nem pénzlopásról, ilyen mértéklopásról beszélünk, hanem emberéletekről van szó, és egy-egy ilyen hackkelés hatalmas emberi kárt tud okozni. Tehát a gyártók felelőssége az, hogy ilyen ne történhessen meg.
1: Az elmúlt percekben dr. Meskó Bertalan orvosi jövőkutatót hallottuk.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

You are sitting there in a hey! Hey! Hey! Yay! Ami a lényeg, az egyik legfontosabb dolog, hogy a dobnál még mindig a rockdobosok királya, Donáth Tibor! Dipcsi! Játszott a király!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két púi hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnokon. Városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a múlnak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő két pói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős

0: szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 millió 487 ezer forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Esküvői helyszínt keres? A Tisza-tavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Reklámot hallottak.
8: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
9: Csak itt, a Hobby Rádióban.
10: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
11: Augusztus 18-a, kedd. Fővárosban az augusztus 20-i rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, illetve a híd járdáit, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. A 105-ös és a 210-es autóbusz, illetve a 910-es éjszakai járat terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. A harmadik kerületben lezárták az Ürömi utat kifelé a Szentendre út után, mert távhővezeték javítása kezdődött. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác utnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak.
12: Hobby Rádió.
13: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
14: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai műsorban többek

0: között arról hallhatnak, hogy új elnöke van a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége Braille Bizottságának. Aztán azt is megtudhatják, annak részleteit, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a heidelbergi parajudó Európa-bajnokságon. Aztán arról is hallhatnak, hogy a Sinosz nyílt levelet írt Magyarország kormányának. És akkor egy rövid zenét követően várom vissza önöket a részletekkel. Tartsanak velem!
1: Hobbi Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Új elnök a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége Braille bizottsága élén. Magyar Csaba a Vakok iskolájának zongoratanára, látássérült tanárként látássérült gyerekeket és fiatal felnőtteket tanít. Szívügye a Braille kultúra támogatása. 2024-ben az ő ötlete alapján valósult meg először a Braille maraton. 2025-ben a Vakok iskolája tantestülete felterjesztését követően munkáját az MVGOS Braille emlékéremmel ismerte el. Az elnökválasztást követően a Braille bizottság tagjai meghallgatták dr. Gombás Judit ismertetőjét az Európai Vakok Szövetsége Braille bizottságában, valamint a Nemzetközi Tanács a látássérült személyek oktatásáért tagjaként végzett munkájáról, valamint a 201 éves Braille írás nemzetközi környezetben betöltött szerepéről. Nemes Nagy Tünde bemutatta a Matej Hebrenda Szlovák Vakok Könyvtára tevékenységeit, majd körbeadott egy Braille ABC-s könyvet, amelyből a Szlovákiában élő látássérült emberek tudják elsajátítani a pontírást. Bíber Mária elmondta, fontosnak tartja, hogy a Braille bizottság munkáját a jövőben előre meghatározott irányelvek és célkitűzések mentén végezze. Legyen jelen a pontírást olvasó látássérült emberek életében, valamint reagáljon a technikai újdonságokra, és szorosabban működjön együtt az MVGOS-szel és azokkal a partnerszervezetekkel, amelyek közösségi programokkal támogatják a Braille kultúrát. Magyar Csaba tájékoztatta a bizottsági tagokat arról, hogy 2026-ban már a harmadik Braille maraton valósult meg együttműködésben a Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesületével, a Vakok iskolájával, valamint az Összhang alapítvánnyal. A Braille bizottság tagjai egyébként Magyar Csaba, aki tehát újonnan megválasztott elnök. Berta Edina, Bíber Mária, dr. Gombás Judit, Lepcetterné, Vejland Orsolya, Nemes Nagy Tünde, Péter Zsigmond és Rosenberski Zoltán. Adja hírül a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége. Kedves hallgatóink, önök pedig továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin című műsort hallják, annak is a 2026. augusztusi első adását. Egy rövid zeneszünetet követően jövünk vissza, és arról hallhatnak majd, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Parajudo Európa-bajnokságon. Tartsanak velünk, várom vissza önöket!
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Azokat is nagy szeretettel köszöntöm, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Földesi Bendegúz képviseli tehát Magyarországot a heidelbergi paradzsúdó Európa-bajnokságon. Az ippon judó tatabánya SE fiatal sportolója már több nemzetközi versenyen is bizonyított. Élete első nemzetközi megmérettetésén a 2024-es bahreini gimnezidén aranyérmet szerzett, 2025-ben pedig bronzérmes lett az isztambuli Európa Para ifjúsági játékokon. A paradzsúdó a látássérült sportolók versenysportja, szabályai pedig nagy részt megegyeznek az épp sportolókéval. A legfontosabb különbség, hogy a küzdelem a két versenyző által felvett fogásból indul, így a sportolók elsősorban a tapintásukra, az egyensúlyérzékükre és ellenfelük mozgásának érzékelésére támaszkodnak. A judósok a látássérülés mértéke alapján két kategóriában versenyeznek. A E1-es kategóriában a vak, a E2-esben pedig a gyengénlátó sportolók. A heidelbergi Európa-bajnokságon több mint 120 sportoló részvételére számítanak, akik mintegy 20 országból érkeznek a verseny helyszínére, amely több mint 4000 néző befogadására alkalmas, és mindemellett akadálymentes, ez pedig az SNP Dóm lesz. Heidelbergben 2024-ben már sikeresen rendeztek judo Grand Prix versenyt. Európa bajnokságnak azonban most először ad otthont Németország. Földesi Bendegúz augusztus 14-én pénteken lép tatamira a férfi J1-es kategória 81 kg-os súlycsoportjában. A heidelbergi kontinens viadalon az Európa bajnoki helyezések mellett világranglista pontokért is küzdenek a résztvevők. Sok sikert kívánunk tehát Bendegúznak, valamint a felkészülését segítő edzőknek és sportszakembereknek. Erről is olvashatnak a hparalimpia.hu című weboldalon. Kedves hallgatóinkat pedig buzdítom arra, hogy tartsanak velem továbbra is, ugyanis még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adását hallják, és arról szólunk a műsor utolsó harmadában, hogy a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége nyílt levelet írt Magyarország kormányának. Tartsanak velünk, velem, egy rövid zenét követően jövök vissza.
2: Hobbi Rádió!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim, szeretettel köszöntöm Önöket. Ruzsa Viktor vagyok. Önök még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026 augusztusi első adását hallják. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége nyílt levele Magyarország kormányához. 2026. augusztus 3-án a Sándor palotában tartott egyeztetést Magyar Péter miniszterelnök a parlamenti pártok frakcióvezetőivel. Az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására tartott találkozó célja az volt, hogy a frakcióknak parlamenti ülés hiányában is legyen lehetőségük tájékozódni a kialakult energiakrízis kezeléséről és a kormány intézkedéseiről. Az egyeztetést sajtótájékoztató követte a helyszínen, a kormányfő beszámolt annak eredményeiről, majd válaszolt a sajtó képviselői által feltett kérdésekre. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a sajtóesemény kommunikációs akadálymentesítés jelnyelvi tolmácsolás nélkül zajlott, így a jelnyelvhasználó személyek egyenlő esélyű hozzáférése sem az élő közvetítéshez, sem annak felvételéhez nem volt biztosított. A videófelvétel feliratozással történő akadálymentesítése szintén nem történt meg, emiatt sem a Siket, sem a Nagyothalló nézők számára nem hozzáférhető. Egyes médiafelületeken bekapcsolható ugyan az automatikusan létrehozott feliratozás ehhez a videóhoz, azonban az általunk évek óta tapasztalt tévhit eloszlatása érdekében is ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beszédfelismerő szoftverek által magyar nyelvű automatikus feliratozás általában nagyon sok tartalmi hibával készül, ezért alkalmatlan a hallássérült emberek megfelelő tájékoztatására. A hazánkat sújtó hőség, a száj, vízhiány és energiaválság, illetve annak következményei, a lakosságot célzó intézkedések a Siket és Nagyothalló állampolgárokat épp úgy érintik, mint a nem hallássérült embereket. Ezért a jelenlegi válsághelyzetben, de annak megszüntével szintén elengedhetetlen a kormányzati tájékoztatásokhoz és más közérdekű tudnivalókhoz történő akadálymentes, egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hallássérült személyek számára is. Korábbi hasonló eseteket észlelve, szövetségünk már a választást követően írásos megkereséssel fordult a kormány felé a kormányzati sajtótájékoztató kommunikációs akadálymentesítésének teljes körű és minden alkalomra kiterjedő biztosítása érdekében, mint erről hírt is adtunk 2026 májusában. Továbbra is lobbizik a SINOSZ a kormányzati tájékoztatók akadálymentesítéséért. Mivel a hallássérült állampolgárok számára történő akadálymentesítés ennek ellenére ezúttal sem valósult meg, a nyilvánosság erejében bízva ismételten jelen nyílt levelünkben felszólítjuk és kérjük a magyar kormányt arra, hogy a Siket és Nagyothalló személyeket a kormányzati kommunikáció vonatkozásában is tekintsék az épp hallású társaikkal egyenrangú állampolgároknak, és gondoskodjanak a közérdekű tájékoztatók jelnyelvi és írótolmácsolással történő akadálymentesítéséről, illetve a megjelent filmes tartalmak megfelelő minőségű feliratozásának biztosításáról. olvasható a sinosz.hu weboldalon. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi Magazin 2026. augusztusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb, 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található weboldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, így az Apple Podcasten és a Spotify-on. Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket, vigyázzanak magukra ebben a hőségben, és hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat, további tartalmas, kulturált időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány.
4: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: A Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: hobbyradio.hu
0: A rádió.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két púi hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnokon. Városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő két pói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jezberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntetőeljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntetőeljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 millió 487 ezer forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Augusztus 18-a, KEDD. Fővárosban az augusztus 20-i rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, illetve a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot, illetve a híd járdáit, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A 16-os autóbusz nem jár, a 16A és a 116-os autóbusz nem közlekedik a Szent Háromság tér és a Dísztér között. A 216-os autóbusz a Dísztér és a Batthyány tér között szállítja az utasokat, mely sűrűbben közlekedik. A 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Batthyány tér között jár. A 105-ös és a 210-es autóbusz, illetve a 910-es éjszakai járat terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. A harmadik kerületben lezárták az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert távhővezeték javítása kezdődött. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton a Pongrác utnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak.
0: Hobbi Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy...

0: Arab mellett más kultúrák is rányomták bélyegüket az országra. A francia, a római és a norman uralom is hozzájárult az ország sokszínűségéhez. Tunézia Észak-Afrikában a földközi tengernél, Szicíliától mindössze 130 kilométerre, délnyugatra helyezkedik el. A több mint 1000 kilométeres partszakasz, a széles homokos strandok és a part mentén található számos sziget jelentik sok látogató számára a fő vonzó erőt. A keleti partszakasz mentén találhatóak a legismertebb üdülőhelyek, Monastir, Port el Kantaou, illetve Sousse. Tunézia elbűvöli látogatóit és bepillantást enged a mesés kelet kulisszái mögé. Ha ezt az országot választják úti célként, akkor érdemes megtekinteni legfőbb nevezetességeit, történelmi, kulturális és természeti látnivalóit. Ilyen kihagyhatatlan program a Szahara túra, amely lenyűgöző látványt, felejthetetlen élményt jelent mindazoknak, akik részt vesznek e fakultatív kiránduláson. De egyéb érdekes programokat is kínálnak a helyi utazási irodák, ilyen a főváros környékének megtekintése, a csodás Kártágó bebarangolása, vagy a főváros Tunis fölött épült kisváros rész hangulatos varázsa. Csodás képeket lehet készíteni a kék-fehérben pompázó Sidi Bouzaid szűk utcáiról, az utcák végén felbukkanó öbörről, a csodás kapukról. Jöjjenek velem erre a fantasztikus utazásra, és ismerjék meg az ország legérdekesebb nevezetességeit, segítek majd a fakultatív programok kiválasztásában, de szó lesz arról is, hogy Tunézia a hagyományos üdülő programokon túl például golfozási lehetőséget és gyógykúrát is nyújt.
1: Hobby Rádió.

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Tunézia az afrikai országok közül látványosságok tekintetében az egyik leggazdagabb. Jó néhány emléket hagytak maguk után az őslakosok és a betelepülők egyaránt. A főváros Tunisz legérdekesebb része az úgynevezett Medina, a történelmi városrész, amely igen érdekes bepillantást enged a letűnt korok világába. Itt valóban az 1001 éjszaka világában érezhetjük magunkat. A legalkalmasabb túraútvonalat a Bab el-Bahárnál, a tengeri kapunál kezdhetjük, ahol korábban a hajóval érkező idegenek először tehették be lábukat a város földjére. A Medina rengeteg látnivalóval szolgál, érdemes felkeresni a parfümkészítők utcáját, vagy a néhai hercegek, miniszterek és tanácsadók hatalmas mauzóleumát. Tunisz Medinája kulturális örökség kategóriában 1979 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján. A fővárostól fél órányi autóútra található a Bardo Múzeum, amelyet a világ legjelentősebbjei között tartanak számon, megtekintése legalább félnapos elfoglaltság. A gyűjteményben római és bizánci mozaikok, pun és római szobrok, valamint korai iszlám művészeti remekek kaptak helyet. A tárlat egyik különlegessége az első századi hajóroncs, valamint a mádia feltárásakor összegyűjtött kincsek sokasága. Tunéziai nyaralásunk során feltétlenül látogassunk el Sidi Bou Saïdba, a képes lap szépségű halászfaluba. A csodálatos fehér falu és kék tetejű házak közül gyönyörű panoráma nyílik a tuniszi öbörre. Szűk macskaköves utcái, a környező sziklák felejthetetlen élményt nyújtanak. A tengerpart gyönyörű, és az itt található kávézók és éttermek kellemes időtöltést kínálnak. Ha Sidi Bou Saïdban járunk és jellemző ajándékot keresünk, akkor mindenképpen a kézművesek portékáiból szemezgessünk. A leghíresebb emléktárgyak itt a kézzel készített madárkalitkák. Bármelyik évszakban is érkezünk Tunéziába, felejthetetlen élményt nyújt a világörökség részét képező város, a legendás Karthágó megtekintése. Ez volt az a hely, ahol Tunézia történelme a szó legszorosabb értelmében elkezdődött, hiszen a karthágóiak voltak az elsők, akik erős államot építettek ki Észak-Afrikában. Később a rómaiak, majd a vandálok kerítették hatalmukba. A terület századokon át újra meg újra csatatérré változott. Az egykor hatalmas városból a 7. század végére már csak romok maradtak. Nincs ember a földön, aki ne ismerné Karthágó lerombolásának és sóval behintésének legendáját. A harmadik pun háborúban a római csapatok 3 évnyi harc után földig rombolták Karthágót, és a város helyét felsúzták. Nos, a település romjai közül Antonius Pius fürdőjének és az azt körülvevő épületek romjainak segítségével képet kaphatunk az egykori világuralomra törő pun birodalom mindennapjairól. Mivel Karthágót a rómaiak lerombolták, így a legjobb állapotban fennmaradt pun római település kívül dugga. Az impozáns antik romok már kilométerekről láthatóak. A városnak sem gazdasági, sem katonai befolyása nem volt, azonban spirituális jelentősége annál nagyobb. Erre utal az is, hogy az aránylag kisméretű rom területen 3 vallási épület, Szaturnusz és Merkur szentélye, valamint Minerva temploma is megtalálható. Emellett találunk itt többek között egy lóversenypályát és egy a mai napig használatban lévő 3500 fő befogadására alkalmas teátrumot is. Ez a színház a júliusi Dugga Fesztivál dráma előadásainak varázslatos háttere. Világjáró magazinunkban hamarosan megtudhatják, hol találják Tunéziában azt a helyet, ahol a Russell Crowe főszereplésével készült Gladiátor című film afrikai jeleneteit forgatták, és szó lesz a Csillagok háborúja rajongói számára, mondhatni kötelező úticélról, Matmatáról is.
2: Hobbirádió. Értünk szól.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A mesés észak-afrikai országról, Tunéziáról már sok érdekes információt megtudhattunk, folytassuk most felfedező utunkat Elgem-ben. A város monasztírtól délnyugatra található, legfőbb látványossága az a római amfiteátrum, amelyben a Russell Crowe főszereplésével készült Gladiátor című film afrikai jeleneteit forgatták. Az épségben fennmaradt amfiteátrumok közül az Elgem-i a harmadik legnagyobb, és fénykorában 30 ezer néző élvezhette itt a diadalokat. A hatalmas építmény bejárás semmi sem korlátozza, így a gladiátorok és állatok elhelyezésére szolgáló pincéket ugyanúgy megnézhetjük, mint a nézőtér bármely szektorát. A legfelső karéit keskeny lépcsőkön lehet megközelíteni, de érdemes ide felkapaszkodni, mert nem csak a teljes amfiteátrumot láthatjuk be innen, hanem a másik irányban lenyűgöző panoráma tárul a szemünk elé, a városról és a környékről is. A Matmata hegység lábánál fekszik Tunézia legérdekesebb faluja, amit szintén Matmatának hívnak. A kis település az itt lakó berberek sziklába vájt barlanglakásainak és George Lucasnak köszönheti hírnevét. A völgykatlan kráterekkel szaggatott holdbéli tájhoz hasonlít, a berberek pedig a kráterek puha sziklájába vájták otthonaikat. A legrégebbi barlanglakások a 17. századból származnak, a környék berberei ugyanis már ekkor rájöttek arra, hogy a sivatag kegyetlen forrósága ellen így tudnak a legegyszerűbben védekezni. Ötletük hatékonyságáról bárki meggyőződhet, aki ellátogat ide. A szobák nyáron kellemesen hűsek, télen viszont melegek. George Lucast egykoron lenyűgözte ez a holdbéli táj, és ma már turisták milliói keresik fel Tunézia ezen részét, amely a Csillagok háborúja filmekhez is helyszínül szolgált. Matmata a film forgatásáig teljesen ismeretlen volt, ám attól a perctől kezdve, hogy a falucska házai kiléptek az ismeretlenség világából, ma már hajnalonként turista tömegek keresik fel. Sok másik jelenet helyszínével ellentétben itt még ma is megtalálhatóak a film eredeti díszlet. Luke Skywalker filmbéli otthona ma hotelként üzemel, és még eredeti állapotában őrzi a Tatooine bolygó szellemét. A Tunéziába érkező turisták többsége semmi pénzért nem hagyná ki, hogy a világ legnagyobb sivatagából, a Szaharából vigyen haza egy maréknyi homokot. A tikkasztó, de csodálatos élményt nyújtó túrák nagy része az egyik legszebb sivatagi kisvárosból, Dóuszból indul, így a települést gyakran nevezik a Szahara kapujának. Ha napközben nyáron érkezünk, ne csodálkozzunk a kihalt utcák csendje, na meg a rekkenő hőség miatt. A város különösen a hátizsákos turistáknak és romantikus kalandoroknak ajánlott. Az olcsó, ám színvonalas szállások, utóbbiakat a hangulatos naplementék és pálmaligetek, valamint a városkát körülölelő sivatagi homokdűnék vonzák. Maga a város nem túl sok látnivalóval bír, mégis sokan keresik fel évente, ideális fekvése miatt, hiszen innen a legkönnyebb az országban igazi, többnapos sivatagi expedíciókra indulni. A helybéliek itt még az ősi hagyományok és szokások szerint élnek. A város csütörtökönként a legelevenebb, ugyanis ekkor özönlenek ide a környező félnomád falvak lakói, hogy megtartsák a szokásos heti vásárt. A Dóuszi Szahara Múzeumot mindenképpen érdemes felkeresni, ahol mindent megtudhatunk a város és a sivatag életéről. A kiállítás keretében megismerkedhetünk a nomád élet jellemző kellékeivel, használati eszközeivel, például a beduin sátrakkal, színes öltözékekkel és szőnyegekkel.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!
4: Műsorajánló.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
8: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy
8: generáció. Illés!
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
8: Omega!
4: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdély Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
10: A tudomány mai állása.
11: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10: Egy műsor
11: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A tudomány mai állása.
12: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
10: Jó szórakozást!
11: Jó szórakozást!
12: Műsorajánlót hallottak.
13: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeret.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: A Tunéziába érkező turisták egyik kedvenc programja a Safari túra, amelyet nem érdemes kihagyni, különösen akkor javaslom, ha legalább 10 napra vagy 2 hétre érkeznek az országba. A kétnapos körutazás során Tunézia szépségeivel és kultúrájával ismerkedhetünk meg, áthajthatunk a kiszáradt sóstavakon, valamint megnézhetjük a berberek barlanglakásait, láthatjuk a világ legnagyobb sivatagának, a Szaharának homokdűnéit, terepjárukkal fedezhetjük fel a hegyi kanyonokat és oázisokat, a sivatag kapujában, Dózban pedig tevegelve csodálhatjuk meg a felkelő napsugarait. Ha a kétnapos sivatagi túrát túl hosszúnak találják, akkor rövidebb fakultatív utakat is választhatnak, például a turisták körében kedvelt hajókirándulások során az afrikai üdülő paradicsomokat a tengerről csodálhatják meg. A folklórestek vidám kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak, itt megcsodálhatják a tunéziai népviseletet, megtanulhatják az ország tradicionális táncait, illetve megkóstolhatják a tunéziai konyha leghíresebb specialitásait. Vannak olyan programok is, ahol zsonglőr műsorok, lovas bemutatóval szórakoztatják a közönséget. Akár Szusz, akár Hamamet, vagy más település tunéziai nyaralásuk színhelye, egy néhány órás karavántúra során érdemes felfedezni a környékbeli olivaligetek és tanyák világát. Utazhatnak tevén, lovon, lovaskocsin, vagy akár szamárháton is. A karavántúrák során a hagyományos berber kenyér, a tabuna sütését is bemutatják, és természetesen meg is kóstolhatják a frissen sült kenyeret. A túra során rendhagyó teve etetésre is vállalkozhatnak. Ezeket a programokat a gyerekek is nagyon szokták élvezni, a családosoknak egyébként is ideális úti cél az ország, hiszen az üdülőhelyeken jó néhány szálloda gondoskodik gyerekprogramokról, babysitter szolgáltatásról. Minden szállodában találunk gyerekmedencét és homokozót, ahol megfelelő felügyelet mellett hagyhatjuk a kicsiket. Port Elcántau közelében található a Hannibal Park, ami a budapesti Kisvidám Parkhoz hasonlít, a gyerekeknek pedig általában nagyon tetszik. Nem éppen klasszikus fakultatív program, de az igazán bátor, kalandot kedvelő turistáknak ajánlom, próbálják ki a Szahara homok dombjain a dűnes síelést vagy dűnedeszkázást. Ha tudnak síelni, akkor ez sem fog gondot okozni, és biztosan felejthetetlen élményt nyújt. Tunézia nem csak a napfény és a tenger szerelmeseinek kínál kellemes kikapcsolódást, bármi hihetetlen, az afrikai ország igazi golf paradicsom. Azt mondják, hogy amint Tunéziában kinyitnak egy golfpályát, akkor rögtön természeti védett rezervátumot csinálnak belőle, annyira szép a környezete. Mindegyiket híres világépítészek tervezték, és még azoknak is varázslatos látványt nyújt, akik egyébként nem szoktak golfozni. A magyar turisták viszonylag ritkán használják ki, a tunéziai szállodák gyógyászati szolgáltatásait pedig bizony erre is van lehetőség. A luxus hotelek nagy része különböző gyógykúrákat és más relaxációs gyakorlatokat kínálnak. Helyi specialitás a thalasszoterápia. Ez olyan kezeléseket jelent, amelyhez tengervizet, valamint ápoló hatású tengeri anyagokat, algákat, tengeri sót és iszapot használnak fel. Tunézia több mint 25 gyógyközpontjában, általában 4 és 5 csillagos szállodákban alkalmazzák a kúrát, amely az Egészségügyi Minisztérium védnöksége és felügyelete alatt áll. Ez garantálja a tengervíz minőségét és a személyzet képesítését, akik orvos jelenlétében végzik a kezeléseket.
2: Hobbi Rádió.

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Tunéziai utazásunk végén engedjék meg, hogy néhány jó tanáccsal lássam el önöket. Az ország számtalan kiváló fotótémát kínál, ám ha a helyi embereket szeretnének fényképezni, mindenképpen kérjenek előtte engedélyt az adott személytől, különösen a szegényebb negyedekben és a tunéziai asszonyok fotózásakor. A városokon kívül eső területeken nem ajánlatos az emberek fotózása, a hivatalos épületek, intézmények és a tunéziai zászló fényképezése pedig kifejezetten tilos. Ha nem kedvelik a szervezet utakat, autót is bérelhetnek, ehhez minimum 21 éves életkor és legalább 1 éves jogosítvány megléte, valamint nemzetközi jogosítvány kiváltása is szükséges, ám a helyi közlekedési szokások alapos ismerete nélkül nem ajánlatos a volán mögé ülni, ráadásul drága is, ezért szerencsésebb taxiba pattanni, ezek Tunéziában nagyon olcsók és mindenhol lehet találni egész napra bérelhető taxikat is. A buszközlekedés is kiváló és gyors. Bármivel is kelnek útra, Tunézia egészen biztosan elvarázsolja majd önöket. Fedezzék fel ezt a sivatagban igazi csodaként létező különös világot, Észak-Afrika virágos kertjét. Tunéziai utazásunk most véget ért, tartsanak legközelebb is a világjáróval, addig is minden jót kívánok, Magyarosi Mariannát hallották.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigát, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk próbálni? Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivaló van ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, Nacsa Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Kamu reklám.

0: Útelágazózsát.
1: Nehéz szó.
0: Útelágazózsáshoz érkeztünk, de nem nehéz a választás.
2: Jó, akkor mondod, bám meg.
3: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hello, hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
2: Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányos az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
3: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót! Reklám.
5: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Idén is folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja, melynek keretében egy teljes képet kaphatunk aktuális egészségügyi állapotunkról, és arról is, ha esetleg valamilyen betegség kezd kialakulni szervezetünkben. Az átfogó egészségvédelmi szűrőprogramról, a szűrővizsgálatokról és azok fontosságáról dr. Barna István egyetemi docenst, a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának szakmai bizottság elnökét Balázs Zsanett kérdezte.
8: 2010 új komplex átfogó szűrőprogram indult Magyarországon, Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramért címmel. Teljesen egyértelmű, hogy a program fő célkitűzése az volt, hogy sokféle szűrési lehetőséget vigyen el humanitárius, vagyis ingyenes formában közvetlen a lakossághoz. A szűrést egy speciálisan kiképzett kamionra telepítettük, amely nagyvárosoktól a legkisebb faluig mindenhova képes volt, és képes is lesz eljutni. Nyilván ennek a célkitűzése az teljesen egyértelmű, hogy egy tükröt tartsunk mindenki számára, hogy hol is tart jelenleg, illetve hogyan is változik Magyarország egészségügyi állapota.
9: Megdöbbentő volt. Azt olvastam, hogy vannak olyan emberek, akik most vesznek részt először ilyen jellegű szűrővizsgálaton, akár mondjuk egy laborvizsgálaton is. Tényleg előfordul ilyen?
8: Két része is van a történetnek. Ha valakit úgy kezdem, hogy el akar menni egy családorvoshoz szűrővizsgálatra, akkor azzal szembesül,

0: hogy milyen mértékű nem megfelelő vérnyomás, pulzus, testsúly, koleszterin, ezek milyen állapotban vannak, mi is tudna annak érdekében tenni, hogy az egészségben eltöltött életévei száma lényegesen kedvezőbbek legyen.
1: 20 perc alatt 37 szűrővizsgálat elvégzésére kerül sor. Mik az eddigi eredményei?
0: Azt szeretnénk tudni, hogy hogyan változott mondjuk a legegyszerűbbet és a legevidensebbnek tűnőt, vagy egyáltalán milyen értékek születnek, akkor azt kell, hogy mondjuk, mi a leglényegesebb, hogy mondjuk a testméretek vonatkozásában a haskörfogat az nők esetében 60, férfiak esetében kb. 50%-kal vannak a kóros tartományban, ami elképesztő rossz arányt jelent. És ugyanezt, ha tovább számoljuk testtömegindexre, vagy kiszámoljuk, itt van lehetőség a hasi zsírtömeg meghatározása egy speciális géppel, akkor azoknál bizony óriási arányban, több mint 60%-ban, mint férfiak, mint nők esetében a hasra lokalizálódó zsírérték az igen magas. Hogyha arra gondolunk, hogy a normális vérnyomásérték az mondjuk 120/80 higanyméter alatt van, és egyértelműen 140/90 fölött beszélünk magas vérnyomás betegségnek, és ennek különböző stádiumai vannak, akkor bizony azzal a szomorúsággal kellett szembesülnünk, hogy összességében az összes nőnek csak a 28 és az összes férfinek csak a 10%-ának volt ideális helyzetben, vagyis 120/80 vérnyomás értéke. Azok is, akiket gyógyszerelnek, azok sincsenek a célvérnyomás értéken, és bizony nagyon sokan vannak, akik egyáltalán nem mérik a vérnyomás értékeket, és úgyis nagyon nagy számban vannak kóros tartományban. Úgyhogy egy nagyon-nagyon kemény tükröt tartunk azok elé, akik ez iránt érdeklődőek. De hát természetesen azért itt történik hallásvizsgálat, látásvizsgálat, egészen döbbenetes a látásvizsgálattal kapcsolatos szemészeti elemzések, ahol kiderült, hogy az összes megjelennek a 30%-a, aki szemüveges, az rossz szemüveget hord, tehát nem megfelelő a látása, hogy emelkedett a szemnyomása. Tényleg azt tudom mondani, egy egyedülálló komplex vizsgálati sornak vagyunk a tanúi és a birtokosai, és hát ha ezt valaki akivel el tudjuk hitetni, hogy mennyi mindent tudna tenni saját magáért, akkor egy kis remény volna arra, hogy hazánkban is az egészségben eltöltött életévek száma jelentősen növekedhetne.
1: És hát bizony ez a cél, és tényleg döbbenetes volt hallgatni ezeket az adatokat, amiket doktor úr említett. Említette, hogy főként nők jelennek meg ezeken a szűrővizsgálatokon, de a gyerekek figyelmét is felhívják a szűrővizsgálatok fontosságára, mégpedig egy komplex program keretén belül.
0: 2018-ban hirdettük meg fő programunkat, hogy csak egészséges gyermekből lehet egészséges felnőtt. Náluk nem végzünk szűrővizsgálatot, náluk 5 különböző állomáson továbbképzéseket tartunk. Tehát egy-egy ilyen megjelenő szűrőbusz környékén, 5 különböző helyszínen, akár azt tekintjük, hogy mondjuk a Magyar Dietetikusok Szövetsége tart számukra kiváló továbbképzést, újraélesztési oktatást tanítunk nekik, a Fogorvos Szövetség megtanítja őket megfelelő módon fogatmosni, mondjuk a rendőrségnél ezt azért kiemelném, hogy hogyan lehet optimálisan nem áldozattá válni. Ráadásul a program saját magának van egy háromdimenziós filmsorozata, ahol 3 percenként egészen különleges gyerekekre és felnőttekre is egyaránt nagyon nagy hatással bíró filmeket vetítünk, hiszen nem is láthatnak még olyanokat sehol sem, hogy bevegyünk az erekbe, és ott megnézzük, hogy hogyan halad a vér útja, melyik helyből hova megy, de hát a táplálkozástól kezdve a vessem működésén, a szívműködésen át egészen különleges filmek, a gyerekek nyitott szája, de a tanáraik is nyitott szája hallgatják, és ebben óriási segítséget jelent számunkra, hogy a Kliberber Kuno központ segítséget ad. Hihetetlen szerepet gondolunk ez ügyben, hogy a gyerekekben valamiféle plusz információ keletkezzen.
1: Hol tudunk jelentkezni, egyáltalán a helyszíneket, az időpontokat hol lehet megtalálni?
0: Minden létező információt a www.egészségprogram.eu honlapon megtalálnak, hihetetlen mennyiségű információkat teszünk föl hétről hétre, ott mindenki megtalálja azt, hogy hol járok, amilyen hol tud csatlakozni, és mi az, ami a mi megfogalmazásunk szerint a legnagyobb jelentőséggel bír.
2: Ubi Rádió.

0: Kamu reklám.
1: Hófehérke lemegy a tóhoz fürödni. A törpék egymás nyakába ülnek, hogy lássák, mit csinál. Legfelül tudor van. Ő tájékoztatja a többieket.
2: Most leül.
3: Leül.
4: Leül.
2: Leül.
3: Leül.
4: Leül.
2: Most leveszi a ruháit.
3: Leveszi.
4: Leveszi.
2: Leveszi.
3: Leveszi.
4: Leveszi.
2: Most feláll.
3: Nekem is.
4: Nekem is.
2: Nekem is.
3: Nekem is.
4: Nekem is.
2: Nekem is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Világjáró
5: a Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től
6: a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

de akárhova nézek, körbe-körbe szikrázó fények. Megáll az idő, megáll az ész, egy, két, há, kész. Melletted áll egy gyönyörű lány, aki réges-régen csak rád vár. Így jó, jó, így jó neked, mert nem vár más, csak a szerelem. Ez a lány a napfény a sötétségbe, csak hozzád szól. Ne lépj, te, ha táncolni tudsz, már fél siker, de ha nem megy, nincs hol.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
10: Egészségedre.
11: Egészségedre.
10: Egészségedre.
11: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
9: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
12: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
12: World Life.
0: Műsorajánlót hallotta.
9: Hobby Rádió.
13: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Aj, akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Csudit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
3: Rumerumerumelaj, miri, miri, miri, do. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Változtatásokat szeretnének a fuvarozók a buszbaleset után. Az Egyesült Államok megadást vár el Irántól, de tárgyalnak is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megkezdődik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségeire kiírt pályázatok értékelése. Az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnök helyettesi pozíciókra pedig 68. Derül ki a bizottság elnökének, Hantosi Istvánnak a közleményéből. Az értékelés után következik a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása. A hivatal létrehozásáról július végén 2/3 döntött a parlament, ezzel teljesítették a Tisza párt fő kampányigéretének egyik felét. Magyar Péter az új kormány megalakulása után is rendszeresen beszélt a hivatal várható vizsgálatairól, Lázár Jánosnak és Mészáros Lőrincnek pedig megüzente, hogy a hivatal ügyfelei lesznek, a 444-nek adott interjúban pedig azt mondta, az alacsonyabb szinten lévő emberek nem viszik majd el a balhét Orbán Viktor, Rogán Antal, Szijjártó Péter vagy Kubatov Gábor helyett. Szolidaritását fejezte ki és felajánlotta szakmai közreműködését a hatóságoknak és a lengyel szakmai partnereknek az M3-as autópályán történt buszbaleset kapcsán a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozói Partestülete, amely szigorúbb ellenőrzést javasol a buszbalesetek megelőzése érdekében. A testület a baleseti statisztikák alapján 3 olyan kockázati tényezőt lát, amely ilyen típusú eseteknél tipikusan együtt fordul elő. Az emberi tényező és a bioritmus, az útszakasz monotonitás, valamint a jármű fizika, azaz a teli utastérrel közlekedő turistabuszok borulékonysága a szilárd pályatest elhagyása esetén. A megelőzési lehetőségek közül kiemelték a vezetési és pihenőidő következetes betartatását és annak fokozott ellenőrzését. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjújában beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump, az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak. 4 arany, 4 ezüst és 2 bronzéremmel zárta a medencés magyar csapat a párizsi Európa-bajnokságot, amivel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. A magyar csapat legeredményesebb sportolója Kós Hubert lett, aki 3 aranyéremmel zárt. A 200 méter hát olimpiai bajnok a főszámában minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött, és első embere volt a hatalmas országos rekorddal aranyérmes 4x100-as méteres gyorsváltónak. Milák Kristóf is parádésan teljesített, mivel minden számban megjavította egyéni legjobbját. Milák 100 méter pillangó minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Ryan vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma augusztus 18-a kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Most 24,1 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Ilona nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek, zene után folytatjuk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 18-án az Ilona nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentése nap, valamint hold. A görög eredetű név felelősségteljes, méltóságteljes személyiség kialakulását támogatja, képes sikereket elérni szinte mindenben, amihez csak fog. Megbecsüli a minőséget az élet minden területén. Becézése: Ilib, Ilike, Ilonka, Ica, Icácska, Icu, Icus, Illus, Illuska, Lona, Lonácska, Lonci, Inci, Ila, Ilácska, valamint Lonka. A név jeles viselői: Bence Ilona színésznő, Horváth Ilona szakácskönyvíró, Kálai Ilona kis Ilona színésznők, Medvecki Ilona táncosnő, valamint díva, Staller Ilona, azaz Csicsolina pornószínésznő, olaszországi politikus, Tokodi Ilona operaénekesnő, Zrínyi Ilona második Rákóczi Ferenc édesanyja, valamint ön, kedves Ilona. Augusztus 18-án köszöntjük még az Agenor, Ellen, Elena, Eleni, Elin, Ila, Ilka, Ila, Illangó, Ilma, Ilon, Ilonka, Ilus, Jelena, Rajnald, valamint Ronald nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 18-án üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1227-tel kezdünk, augusztus 18-án meghalt a retteget Dzsingisz Kán, mongol vezető. 1830-al folytatjuk, augusztus 18-án a Bécs melletti Schönbrunnban megszületett Ferenc József, osztrák császár, magyar és cseh király, aki 1848-tól 68 éven keresztül uralkodott. Nagybátyja első Ferdinánd lemondatása után 1848. decemberében került a trónra, uralkodását a demokratizálódás és a függetlenedési törekvések ellenzése jellemezte, mivel a monarchia erejének megőrzését csak a korlátlan befolyásában látta. Ugorjunk előre 20 évet, 1850. augusztus 18-án halt meg Honoré de Balzac, francia író. Leghíresebb alkotása az Elveszett illúziók. 1868-al folytatjuk, augusztus 18-án Pierre Janson felfedezte a héliumot, a Földön akkor még ismeretlen elemet, a nap színképében, valamint elkészítette az első napszínképatlaszt. Ugorjunk a 20. századra, 1926. augusztus 18-án magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa-bajnokságot. 3 évet lépünk előre, 1929. augusztus 18-án Rába Tamásiban megszületett horvátteri színművésznő, az Indula Bakterház banyája. Kétszeres Jászai Mari díjas, valamint Szott és Kossuth díjas érdemes művész. Folytassuk 1933-mal, augusztus 18-án megszületett Roman Polanski, lengyel származású amerikai filmrendező. Egyik leghíresebb filmje a Zongorista. Ugorjunk 1952-re, augusztus 18-án született Patrick Swayze színész, leghíresebb filmje a Dirty Dancing. 1961-jel folytatjuk, augusztus 18-án elkészült a berlini fal, amelyet az NDK kormánya építetett Nyugat-Berlin köré. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. augusztus 18-án halt meg Déri Tibor, író. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet. A tesszalonikai gyülekezethez írt második levél harmadik részéből.
1: Nem mindenki a hit, de hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.

0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. augusztus 18-a, kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 23-tól 30. vers. A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz: bizony mondom nektek, a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a Isten országába. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt: embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megkérdezte: nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt: bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. Elmélkedés. A gazdag ifjú távozása után Jézus meglepő kijelentést tesz: könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a Isten országába. A tanítványok megdöbbennek, mert a gazdagságot sokan Isten áldásának tekintették. Ha még a jó, erkölcsös emberek is nehezen jutnak a mennybe, akkor ki üdvözülhet egyáltalán? Jézus válasza kulcsfontosságú: embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ezen a ponton el kell engednünk az érdemek logikáját. Isten országa nem a teljesítmény, nem a kifogástalan erkölcsi jutalma, hanem ajándék, kegyelem, amelyet Isten ad, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell érte semmit sem tennünk. Ha mindent megteszünk, amit Isten kér tőlünk, akkor is tekintsük ajándéknak az üdvösséget. Az üdvösség nem a legjobban teljesítők versenye, hanem azok ajándéka, akik alázattal elfogadják saját szegénységüket és elismerik, rászorulnak Isten irgalmára. Ebben a tanításban felszabadító erő rejlik. Nem kell kiérdemelnünk Isten szeretetét, mert az már most felénk árad. Nem kell megfelelnem elvárásoknak, hanem válaszolnom kell a hívásra. Ha kész vagyok megosztani azt, amim van, elengedni, amit birtokolni akarnék, akkor már nyitott szívvel állok Jézus előtt, és ő soha nem marad adósa annak, aki engedelmesen követi. Uram Jézus Krisztus, te tudod, hogy mennyi mindenhez ragaszkodom, amit nehezen engedek el. Biztonsághoz, elismeréshez, a saját terveimhez. Nyisd meg a szívemet a te kegyelmed befogadására. Segíts, hogy ne félelemmel, hanem bizalommal kövesselek, tudva, hogy nálad minden lehetséges. Taníts bízni abban, hogy amit érted elengedek, azt te százszorosan visszaadod. Nem mindig úgy, ahogy várom, de mindig úgy, ahogy a lelkemnek a legjobb. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Ted Mushaw.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, ne táncolj, mi!
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
6: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
8: Tudta ön azt, hogy a nap egy hatalmas fúziós reaktor? A nap belsejében másodpercenként több 100 millió tonna anyag alakul át, miközben óriási mennyiségű energia keletkezik. A nap egyetlen óra alatt annyi energiát sugároz a Földre, ami az emberiség 4 évi összes energia szükségletét fedezné. A földi élet legfontosabb alapfeltétele ez a sugárzás, amelyet elsősorban a növényzet képes hasznosítani. Ez érleli a búzát, a szőlőt, ezért szítják szirmaikat a virágok. A napban a jelenlegi atomreaktorokkal ellentétben nem maghasadás, hanem magfúzió az energiatermelő reakció. A fúzió során két kisebb atommag egyesül egy nagyobbá.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
7: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1706. a nagyszombati békealkú ideje alatt a császáriak által a fertőtavától Fraknóig épített sáncokat Bottyán János kiostromolta, vagy feladásra bírta. Ezt írta tudósításában, így erős ostromot nem emlékszem, hogy láttam volna. 1945. a miniszterelnök rendelete a 8 osztályos kötelező általános iskola szervezéséről és az egyetemek állam és jogtudományi karának a nők számára való megnyitásáról. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A Paks 2 atomerőmű körüli kérdések újra a középpontba kerültek, mivel az ukrán külügyminiszter Andrii Sibiha sürgeti az Európai Unió részéről a Rosatom elleni szankciók elrendelését. Amennyiben a szankciós lista kiegészül a orosz atomcég nevével, a magyar atomberuházás jövője bizonytalanabbá válhat, ami a projekt finanszírozási feltételeire és a megvalósítás ütemezésére is hatással lehet. Ezzel párhuzamosan a kormány jelentős pénzügyi visszaszerzést jelentett be, Vityézi Dávid bejelentette, hogy a költségvetésnek jelentős összeget sikerült visszanyerni, miközben júniusban elrendelték a beruházás teljes körű felülvizsgálatát. A felülvizsgálat célja a költségek optimalizálása és a projekt átláthatóságának növelése, ami a befektetők bizalmát is erősítheti. A pénzügyi piacok azonban vegyes képet mutattak. A forint árfolyama hétfőn változékonyan alakult a főbb devizákkal szemben, miközben a budapesti értéktőzsde BUX indexe 0,29%-kal csökkent, 442,38 pontra zárult. Különösen nagy visszaesést szenvedett el a 4G részvénye, amelynek árfolyama jelentősen esett, így a magyar GI...
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
8: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
10: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
9: World Live.
11: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
12: Vasárnap léptől.
13: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
14: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
15: Műsorajánlót hallottak.

yaşamı, könnyű hayat, reszkető kézzel tartanám tükrét.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Változtatásokat szeretnének a fuvarozók a buszbaleset után. Az Egyesült Államok megadást vár el Irántól, de tárgyalnak is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megkezdődik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségeire kiírt pályázatok értékelése. Az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnök helyettesi pozíciókra pedig 68. Derül ki a bizottság elnökének, Hantosi Istvánnak a közleményéből. Az értékelés után következik a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása. A hivatal létrehozásáról július végén 2/3 döntött a parlament, ezzel teljesítették a Tisza párt fő kampányigéretének egyik felét. Magyar Péter az új kormány megalakulása után is rendszeresen beszélt a hivatal várható vizsgálatairól, Lázár Jánosnak és Mészáros Lőrincnek pedig megüzente, hogy a hivatal ügyfelei lesznek. A 444-nek adott interjúban pedig azt mondta, az alacsonyabb szinten lévő emberek nem viszik majd el a balhét Orbán Viktor, Rogán Antal, Szijjártó Péter vagy Kubatov Gábor helyett. Szolidaritását fejezte ki és felajánlotta szakmai közreműködését a hatóságoknak és a lengyel szakmai partnereknek az M3-as autópályán történt buszbaleset kapcsán a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozói Partestülete, amely szigorúbb ellenőrzést javasol a buszbalesetek megelőzése érdekében. A testület a baleseti statisztikák alapján 3 olyan kockázati tényezőt lát, amely ilyen típusú eseteknél tipikusan együtt fordul elő. Az emberi tényező és a bioritmus, az útszakasz monotonitás, valamint a jármű fizika, azaz a teli utastérrel közlekedő turistabuszok borulékonysága a szilárd pályatest elhagyása esetén. A megelőzési lehetőségek közül kiemelték a vezetési és pihenőidő következetes betartatását és annak fokozott ellenőrzését. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjújában beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump, az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak. 4 arany, 4 ezüst és 2 bronzéremmel zárta a medencés magyar csapat a párizsi Európa-bajnokságot, amivel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. A magyar csapat legeredményesebb sportolója Kós Hubert lett, aki 3 aranyéremmel zárt. A 200 méter hát olimpiai bajnok a fűszámában minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött, és első embere volt a hatalmas országos rekorddal aranyérmes 4x100-as méteres gyorsváltónak. Milák Kristóf is parádésan teljesített, mivel minden számban megjavította egyéni legjobbját. Milák 100 méter pillangó minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
1: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió!
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
10: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
11: Nagy örömmel köszöntöm a stúdióban Orsós Róbertet, az M1 műsorvezetőjét, riporterét. Ő az, aki a csatorna nézői láthatnak, miközben egyik helyszínről a másikra megy, és tudósít bennünket az éppen aktuális közlekedési helyzetről. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
12: Hát én köszönöm a meghívást.
11: Azért kértük erre a beszélgetésre, hogy szóljon életét, küldetéséről, munkásságáról, hivatásáról. Kezdjük is talán rögtön a gyermekkorával. Honnan származik, milyen családban nőtt fel?
12: Tolna megyéből érkeztem, kis kitérőkkel, mármint a fővárosba, Dombovár mellett egy kis falu, Kocsola, kb. 1500-an laknak ott. Vagy legalábbis, amikor eljöttem, akkor annyian laktak. Egy dolgos hétköznapi cigány családban, a falu közepén, végén, szélén, a faluban. Ott nőttem fel, illetve hát nőttem fel, mert hogy 12 éves koromban elkerültem faluból, egy ilyen hatosztályos gimnáziumba, Pécsre, a Gandhi gimnáziumba jártam, ott érettségiztem le. Aztán onnan egyből Pest 2003-ban költöztem fel, akkor nagy tervekkel nekivágtam a színháznak, hogy én majd híres nagy fővárosi színész leszek. Aztán nem így lett, de hogy közben én nagyjából mindent megtettem ezért, hogy így alakuljon, különböző iskolákban tanultam a mesterséget, 3 évig, aztán így kimentem a városba szabadúszni, ahogy ezt szokták mondani, nagyképűen, mert hogy gyakorlatilag az nettó annyit jelent, egy munkanélkülinek mész el. Aztán jó néhány évet ott így el is töltöttem, így a szakmában, és aztán jött egy kattanás, amikor úgy azt éreztem, hogy nekem ez kevés, vagy nekem ez nem az, amit én szerettem a színházban, vagy szeretnék a színházban megtalálni, és akkor jegeltem így ezt a témát, mármint a színpadi szereplést, a szerepeket, és nagyjából visszaadtam mindent, nem volt olyan sok, volt néhány szerepem különböző társulatoknál, és aztán elkezdtem újra tanulni, mert hogy jött egy lehetőség, és majd ezekre a

0: magam újságírónak, újságírói képzésen vettem részt, de ugye a televízió, mint olyan kifejező eszköz az volt nekem fontos szinkronban a színház mellett is mindig is, amióta az eszemet tudom. Fiatal felnőtt vagy fiatal kamaszkorom óta én valahogy mindig így ezekkel a filmekkel, az előadásokkal, a színházzal, a prezentációkkal valahogy mindig így akartam kifejezni magam, vagy így gondoltam őszintén magam kifejezését.
1: Tehát sokkal inkább a vizualitásra, a vizuális értékeken való megnyilatkozásra tetted a hangsúlyt?
0: Igen.
1: A rádiózás mellett is dönthettél volna.
0: Voltak és vannak is, tehát gyakorlatilag ugye összeér a két dolog, tehát azokban a szituációkban, amelyekben megpróbáltatások értek az elmúlt években a televíziónál, nem egyszer meg kellett mutatnom, ugye összeér a két műfaj, mint média, magam a rádióban is, tehát volt rá precedens, hogy különböző helyszínekről, különböző témákról rádiós bejátszókat is kellett készítenem, tudósítanom, ami lehetőség volt arra, hogy ezt az oldalát is, ha csak felületesen, de megismerjem, hogy mi az, amit kap a hallgató, és majdnem azt mondtam, hogy néző, mi az, amit érzékel a hangodból, a szavak egymás utániságából, az teljesen más dramaturgia adott esetben, mint a televízió. És hogyha közös nevezőt kellene keresnem így a szakmák között, a rokon szakmák között, akkor nekem a legeslegfontosabb tényező ilyen szempontból az alkotás. Tehát az alkotás vágya, az alkotás szeretete, és az a valami jót készíteni, csinálni, abban nekem valahogy azt érzem, hogy közöm kell, hogy legyen, dolgom kell, hogy legyen.
1: Mi neked a jó?
0: A jó relatív nyilván, és jó kérdés.
1: Ezért kérdezem.
0: De amikor magam is egy bizonyos fokig elégedett vagyok, vagy hogyha hiányosságokat érzek, meg tudom fogalmazni, hogy hol hibáztam, hol lehetne javítani, és a jó az onnantól kezdve valóban relatív lesz, mert a következő alkalommal már megpróbálod jól csinálni. Tehát azokat, amiket mondjuk elhibáztál, azokat tudatosítani, hogy hol és mitől volt kevésbé jó, vagy mitől. Azt gondolom, hogy egyébként itt átmegyünk egy ilyen másik területre, ami már művészet, vagy művészeti alkotásoknak a velejárója, hogy egy alkotó, vagy egy gondolkodó alkotó ember, az nem biztos, hogy mindig és minden körülmények között elégedett a produktummal, amit készít. De nyilván ezen az idő is változtat, az idő, ahogy eltelik az idő, egyre több leszel, és visszanézel a dolgaidra, akkor nagyobb eséllyel vagy elégedetlen és kritikusabb magaddal szemben. Tehát a jó az ilyen szempontból egy nehéz és megfoghatatlan dolog, de hogy azt gondolom, vagy azt érzem, hogy nekem közöm kell lenni. Ha valami jó születik, akkor nekem ott kell lenni, vagy én szeretnék ott lenni. Leginkább mostanában szeretnék valami jó dologhoz nem csak ott lenni, hanem megalkotni. Tehát van egy csomó dolog most így az életemben, aminek nem csak a részese vagyok, hanem talán az alkotója is a magam szempontjából.
1: Még mielőtt az alkotásokról, illetve az alkotásaidról beszélgetnénk, kanyarodjunk vissza egy picit az időben arra az időszakra, amikor is bekerültél az MTV-hez gyakornokként. Milyen volt?
0: Nagyon boldog időszak volt az részemről, mert akkor egy ilyen elhatározás, egy ilyen nagyon keserű időszaka volt az életemnek, amikor úgy döntöttem, vagy azt mondtam, hogy nem kapom meg azt a színházból, vagy teljesen mást kapok, mint amiért én választottam ezt a fajta hivatást. És lehet, hogy egy dacos, sértődött kisgyerek döntött úgy, hogy akkor most itt felégett maga mögött mindent, de lehet, hogy nem, de közben a sors meg azt igazolta, hogy jól döntöttem.
1: Amikor bekerültél gyakornokként a televízióba, érezted azt, hogy neked, mint roma származású fiatal többet kell, hogy bizonyíts?
0: Fura ez, mert azt gondolom, hogy mint minden szakmában itt is, egy újonc érkezése, az mindig, ha nem is direkt, vagy nem is nagyon teátrálisan, vagy látványosan, de azért mindig felkavarja a port, vagy egy kavics a tó közepén is megrezegteti az állóvizet. Nem gondolom, hogy én olyan nagy sok vizet zavartam volna. Az mindenféleképpen érdekes volt mindenki számára, hogy lám-lám, itt egy cigány gyerek, aki van, aki egyik napról a másikra talán még használható is volt, és így ezt hamar felfogták, elfogadták már, mint hogy oké, ki lehet küldeni, rá lehet bízni témákat, meg is ugorja a feladatokat, lehet egyel nagyobbakat, lehet kettővel nagyobbakat, hárommal már ne bízzunk rá nagyobbakat, na jó, most már lehet hárommal nagyobbakat is, tehát azt gondolom, nem tudom, mi a lépcsőfoka vagy pályaíve egy gyakornoknak, bár most már nagyjából látom, de hogy akkor még nem tudtam, és én nagyon boldog voltam attól, hogy befogadó közösségre találtam. Nem volt téma a cigányságom, nem volt. Szomorú lettem volna, hogyha ezen megálltunk volna, vagy megütköztünk volna. Még akkor is szomorú lettem volna, hogyha ezen felületesen átmegyünk. Nagy volt az őszintesség ilyen szempontból a csapatban, vagy általában véve a csapatban, mert hogy nem volt véka alá rejtve. Tehát, hogy amit meg akartak kérdezni, azt őszintességgel és kíváncsiságból meg is kérdezték.
1: Például.

0: Honnan jöttél, hány testvéred van, hogy kerültél ide?
1: Tehát ezek a...
2: Ezt más embernél is megkérdezik.
1: Abszolút, abszolút, de azt gondolom, hogy ugyanazzal a természetességgel fogadtak, mint hogyha nem cigány lennék. Tehát én nem gondolom azt, hogy furcsa volt nekik. Tehát, hogy furcsa az, amikor úgy meglátod, hogy mi, hogy, mit kell, vagy hogy. Hogy jutott ide, és lehet, tehát tök jó, tehát tök örültek neki szerintem. Vagy így nem gondolom, hogy nagy örömöt okozott az én érkezésem, de hogy így nem nagyon jöttem zavarba. És nem is nagyon hoztam én ezt témába. Nyilván, hogyha témába került, vagy szóba került, akkor beszéltünk róla. Én nem szeretem, hogyha ez tabu, nem szeretem, hogyha ez bárkiben bennmaradó feszültségeket, kérdéseket okoz, nyugodtan kérdezze meg. És volt is rá példa. Tehát emlékszem az első alkalommal, amikor kimentem helyszínre, még gyakornok státuszban, tehát riportert kísértem, nem is tudom, valami nagyon előkelő étterembe, sajtófogadást. Ha kellemetlenül éreztem volna magam, akkor ettől még kellemetlenebbül éreztem magam. Ugyanis egy ilyen nagyon előkelő fogadás, és akkor sorban állás, kaja, nem tudom, most már ezt sokkal zökkenőmentesebben kezelem, sorba állok, és fogyasztok a sajtónak felkínált svéd asztalból, de ott akkor tök zavarba voltam, és talán ez érezhető is volt, mert ugye az egyik sajtós kollega így meg is jegyezte, hogy ide már cigányokat is beengednek. Hova süllyed ez a nagymúltú étterem?
2: Nem fájt?
1: Dehogy nem. De hát most mit tudtam csinálni? Örültem, hogy nincsenek mellettem a kollégáim, és nem hallották, és nem kell ezt kibeszélni.
2: Mi volt az első önálló, saját magad által elkészített anyagod?
1: Valentin nap az állatkertben. Igen, február 14-e volt, és egy puszi, vagyis egy csók a pénztár előtt az 50%-os kedvezményt biztosított, és ez azóta is van ez az akció. Hanga Zoltán interjú, néhány üzekedő elefánt közeli, és összeállt az anyag. Meg is jegyeztem, tehát, hogy ez volt az első olyan anyag, amire egyedül mentem, egyedül készítettem. De hát most ez lényegtelen lehetett volna a benzinár emelkedés is, tehát nem rám szabták ezt az anyagot, hanem ez így alakult. Nyilván te is tudod, hogy egy ilyen rohanó tempó a híradó.
2: Igen.
1: És egy hihetetlen nagy daráló ilyen szempontból. Nincs personalizálva. Persze van valamennyire, amennyire lehet. Mindenkinek megvan egy területe. De ez kialakul. Egy gyakornok helyzetében nincs területed, nincs semmi. A reszli az marad, azt csinálod te. Jobb esetben. Ami úgy alakul, vagy amit a helyzet éppen aznap szül, lehet, hogy egyik nap megcsinálod a vezető anyagot a 7:30-as híradóba, mert így alakult azon a napon, és tudják, hogy képes vagy rá. De lehet, hogy holnap után megcsinálod a kis cuki színes, nem tudom, vége anyagot, vagy csak egy 30 másodperces demót bíznak aznap rád, és adni a feladatot.
2: Említetted a beszélgetés során, hogy jót és szépet szeretnél alkotni. Egy-egy ilyen valentinnapi, állatkerti alkotást valóban alkotásnak tartasz?
1: Abszolút, nagyon sokáig úgy dolgoztam, és dolgozom is, per pillanat is. Hogy a színházban nincs kis szerep, itt sincs kis feladat. Én valahogy mindig, ugye a híradó egy ilyen nagyon kötött és nagyon szabályok,
2: objektív
1: szabályok szerint meghatározott műfaj. Ott nincs hely a személyeskedésnek, a személyednek, az önmegvalósításnak. Ehhez képest nem tud, tehát sterilen objektív lenni. Valahogy, ha már odaállsz a mikrofon elé, és adod a hangodat az anyaghoz, vagy felépíted magadban, hogy szerkezetileg hogy fog felépülni ez a másfél-két perc, az te vagy. Nem tudod magad elvonatkoztatni attól az egész naptól, ugye arról a fajta alkotásról beszélek, amikor reggel az értekezleten megkapsz egy témát, és estére dobozba kell raknod, hogy az érthető legyen Marinéni számára is, és mindenki számára is az információ, a hol, mit, miért,
2: ez
1: hogyan.
2: Ez a tipikus Marinéni és a doktor is.
1: Így van,
2: értse.
1: Megértse. Ezek az alapszabályok, de onnantól kezdve a többi az benne vagy, tehát óhatatlan is benne vagy. És én ezt hamar felismertem, hogy ez egy lehetőség. Nap mint nap egy picit megmutatni magad is, akár egy tőzsde információkkal megtűzdelt anyagban is, ami száraz tények, nem tudom, de valahogy mutasd meg az információt. Mondd el az információt, ez az elsődleges, és aztán az pedig, hogy ki vagy te, az vagy benne van, vagy nincs. És azt gondolom, hogy az, hogy egy híradóban saját magad írója, dramaturgia, rendezője, operatőre, vágója tudsz lenni, az egy hihetetlen nagy tanuló pénz, és tanuló időszak.
2: Nem nehéz ez a feladat? Közben itt átmentünk tegeződésbe, és azt hiszem, hogy maradjunk is akkor ebben a formában. Nem tartod nehéznek ezt a feladatot?
1: felelősség mindenféleképpen. És ezt a felelősséget nem csak magadnak kell felmérni, hanem felmérik körülötted. Azok az emberek, akik bíznak, vagy hisznek, vagy rád bíznak, vagy mernek benned gondolkodni. Hogy nehéz, az sokkal nehezebbnek tartom mondjuk egy bútor összeszerelését adott esetben, vagy egy villanykapcsoló kicserélését.
2: A gyakornoki pozícióból hogyan lettél főállású munkatárs?
1: Az idő, azt gondolom, jó néhány év eltelt, míg eldőlt, hogy akkor véglegesítenek, vagy hogyha dokumentumokról, vagy szerződésekről beszélünk, hogy főállású és ne gyakornok státuszban lévő munkatárs legyek.
2: Ehhez évek kellettek?
1: Igen, de nem azért, én azt gondolom, nem azért, mert sokáig ott ült az íróasztal mögött valaki, és hosszasan gondolkodott, hogy na, mi legyen ezzel az orsos Robi fiúval, hanem azért, mert ez egy ilyen rendszer volt. Tehát, hogy ugyan, hogy én bekerültem, 4 hónapos szerződések voltak, azok a 4 hónapok mindig megduplázódtak, mármint, hogy újabb 4 hónap követte, aztán újabb 4 hónap követte, és akkor ahogy beállt ez a 4 hónapos szerződés hosszabbítás, ez így kényelmes volt, nem kellett más, csak alá kellett írni egy papírt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek dokumentációs okai voltak, nem pedig hosszas mérlegelés és gondolkodás. A híradó, én azt gondolom, hogy mindig is egy ilyen állam az államban, de minden televíziónál. Van egy csatorna, és annak van egy híradója, híradó szerkesztősége. Ebben én jól működtem. Tehát ebben a szerkesztőségben én szerves tagja lettem, mit tudom én, néhány hónap után rám mertek bízni saját anyagokat, kialakult, hogy nekem az érdeklődési köröm az a kultúra, a kulturális területek, és akkor nagyjából a szerkesztőktől ilyen témákat kaptam.
2: Pontosan ezt szerettem volna kérdezni, hogy melyek azok a témák, amelyekben te jónak tartod magad, vagy téged jónak tartanak?
1: Ez a kultúra, nyilván azért nem kellett hosszasan agyalni, nem tudták, én nem mondtam, hogy színészkedtem, színházból érkeztem. Egy idő után nyilván a beszélgetésekből kiderült, vagy híre ment, de hogy érezhető volt a szerkesztőségi értekezleteken is, hogy felcsillant a szemem, amikor egy-egy kulturális témát kaptam, akkor annak nagyon szívesen ismerem ezeket az embereket, tudom, hogy kik ők, könnyebben találok kontaktot, közös hangot, tehát, hogy így mindenki számára kényelmes volt, hogy ha kultúra, akkor jó, küldjük a Robit, hogyha tudjuk. A híradós az mindig egy picit azt hisszük, hogy egy híradós riporter, vagy egy híradós szakember az nagyjából mindenhez ért, nem ért mindenhez, csak mindenhez egy picit, és aztán megpróbálja úgy eladni, hogy ért hozzá, rosszabb esetben megpróbálja. Én soha nem próbáltam meg eladni azt, hogy én sokkal jobban értek valamihez, mint amennyire. Napi tájékozottság, az, hogy sajtófigyelés, az, hogy nem csak a kultúrovatot olvasod el, hanem a gazdaságot, a belföldrovatot, bármilyen témában képben vagy, az ugye hozzátartozik a munkájához az embernek. Tehát tudnia kell, mert lehet, hogy egy gazdasági anyagot kap holnap után. Tudni kell, hogy mi az, ami folyamatosan jelen van a sajtóban, már csak azért is, mert úgy tudod megírni az anyagot, hogy Mari néni is, és a doktor úr is értse.
2: Ma egyébként te vagy az, aki élőben tudósítod a nézőket az éppen aktuális közlekedési helyzetről. Nem tartod ezt túl monotonnak?
1: Nagyon furcsa ez, mert hogy ha egy szóban kellene válaszolni rá, akkor de, határozottan. Másrészről pedig azt hiszem és azt gondolom, hogy jó néhány évig riporterként forgatós anyagkészítő, vagy bejátszókészítő riporter, tehát hogy megcsináltam, leforgattam, megírtam, összeraktó, egy ilyen közös alkotócsoportja volt az egész napnak ahhoz, hogy elkészüljön egy híradós bejátszó. Sokáig volt ez. Aztán ugye hírcsatorna lett az M1, aztán kaptam ezt az új feladatot. Ami, ha onnan nézzük, hogy témájában ugye leszűkíti többnyire a közlekedésről, és állandóan élőben. Tehát így tudnám megfogalmazni azt a fajta munkát, amit csinálok. Ugye 70-80%-ban az utak helyzetéről beszélek a televízióban, hogy éppen hol és milyen baleset, vagy mi az, ami nehezíti a forgalmat. De alapvetően különben meg élőben bejelentkezek akár egy színházi fesztiválról, vagy egy könyvbemutatóról, vagy egy vezetéstechnikai tréner mellől, vagy egy gumiszervízből, adott esetben, ha szezonja van. Tehát, hogy így változatos is tud lenni, de ami a legnagyobb pozitívuma, azt gondolom, hogy egy másik embert kíván az, aki nap mint nap, naponta többször a kamera elé áll és élőben bejelentkezik. Nagyon érdekes, mert hogy 7 próbás színészekkel is zavarba tudunk jönni adott esetben, és én is zavarba tudok jönni, ha ő zavarba jön. Ez élő lesz? Igen. Jó. És látom, hogy vesz egy nagy levegőt, és jó, csináljuk persze. Nem azt mondom, hogy ez a világ legnehezebb dolga, nem azt mondom, hogy kezdetektől a legjobban csinálom, és csináltam, nem azt mondom, hogy nincs hova fejlődnöm tovább, de ez mozgat. Hogy legyek sokkal jobb, hogy legyek még jobb, hogy legyek sokkal lazább. Itt én azt gondolom, ebben az élő helyzetben, ebben a tudósítói szerepkörben jobban beleférek én. Jobban meg tudom mutatni magam. magam adott esetben, ami nekem nem célom és nem öncélú magamutogatás az, hogy én meg akarom mutatni magam, hanem jól akarom csinálni. Én azt gondolom, hogy egy tudósító azon kívül, hogy a helyszínről élőben információt ad, azon kívül van egy olyan aduász a zsebében, ami nagyon kevés szakmabelinek van meg, az az, hogy ott van ő maga is.
2: Jelen
1: van. És ez a fajta jelenlét, ez magában hordozza, hogy nem tudod eltitkolni magad. És azt gondolom, hogy nincs is miért titkolózna. Mert ez ad hozzá. Azt hiszem, hogy mindannyian mások vagyunk, mindannyian más honnan érkeztünk, és az, hogy lecsupaszítsuk magunkat egy híradós bejelentkezésre, az engem nem izgat fel. Tehát szakmailag nem ad annyit ahhoz, hogy bekerüljek egy keretbe. Mármint abba a keretbe, hogy oké, nagyon pontosan, nagyon ügyesen mind az 5 fő kérdésre megtudtuk a választ, mit, miért, hol, kivel, hogyan, nem tudom, de nem kaptam valakiből valamit, valamennyit. És én azt gondolom, hogy attól egyel több, hogyha adok egy picit magamból.
2: Mit teszel akkor, amikor találkozol egy balesettel? El tudsz rugaszkodni?
1: Nem szeretem, mert hát ki szereti, de egyetlen egy dolog van, az információt megkeresni belőle. Tehát, hogy mi az információ, engem nem érdekel, hogy nem úgy nem érdekel, hogy én erről nem beszélek, vagy nem tudom, hanem ezt nem cifrázom. Ha el tud menni az a busz, és el tud menni a forgalom, akkor az információ, ha 3 óráig nem tud elmenni ott, és le van zárva hermetikusan az úttest, akkor az is egy információ. És megpróbálni ezeket az információkat, nem a közszolgálatiságot megkeresni belőle, hanem az információt. Tehát mi számomra, mi a praktikus információ. Mindenki elborzad, mindenki kellemetlenül érzi magát, hogyha egy balesetről hall, lát, beszél, információkat tud meg, de az elsődleges vagy a másodlagos információ azoknak, akik arra közlekednek, hogy el tudok-e menni, vagy a Gogol utcán el le kell fordulnom balra. És hogyha ezt megtalálom, és ezt tudom 2 percben informatíve közölni, akkor azt gondolom, hogy azt a szakmai feladatot megugrottam. Az meg, hogy én látom azt, hogy éppen a tűzoltók mit művelnek, és a mentők milyen stresszben dolgoznak, és mi történt a helyszínen, azzal nekem kell valamit kezdenem magamban. És ilyenkor az ember mindig elgondolkodik, hogy ennyi az élet.
2: Mi az, amit, hogyha elgondolkodol egy-egy ilyen szituáción, egy-egy ilyen negatív eseményen, történésen, a magad számára leszűrsz, vagy tovább viszel?
1: Nagyon sokszor az ember azt gondolja, hogy nehéz erről mármint úgy beszélni, hogy most ha a kérdés arra utal, hogy amikor látok egy ilyen nagyon csúnya szituációt, ami után az ember elgondolkodik az életén, hogy hogy él, mit él, mint él és mennyit.
2: Erre utal a kérdésem.
1: Akkor hajlamos végig gondolni, hogy te jó Isten, állhattam volna én is itt, és lehettem volna. A legutóbb egy ilyen, hogy oda szoktam járni fodrászhoz. Ott tudósítottunk a helyszínről, és történt egy baleset. 2 ember a fodrász bejárata előtt beszélgetett. Senkinek semmi köze az autó baleset, ez csak az autó annyira kisodródott, hogy a fodrász előtti részhez csapódott be, ahol a 2 ember beszélgetett. Másnap, amikor mentem fodrászhoz, akkor ugye megismertek, tudták, hogy akkor én voltam itt aznap, és mondták, hogy az a fickó 3 gyereket hagyott itt. És semmi köze, csak kint állt a fodrász bejárata előtt. Beszélgetett. Ilyenkor azon gondolkodom, hogy te jó Isten, hogy jól élem-e az életem. Akkor átértékeli az ember a kapcsolatait, átgondolja azt, hogy kivel milyen viszonyban, kinek mit, hogyan, rendben van-e úgy az élete, ahogy van, és hogy itt tudna-e úgy hagyni dolgokat, hogy nem marad senkiben semmiféle olyan fájdalom. Tehát gondolok itt arra, hogy tiszták-e a kapcsolataim.
2: Jól éled az életed?
1: Azt hiszem, igen.
2: Miért?
1: Mert azt hiszem, hogy jól. Nyilván elbizonytalanodik mindig az ember, de például a szüleimmel való kapcsolatom, azt hiszem, hogy teljesen hétköznapi, mármint hogy hétköznapi ritmusban működik. Beszélünk rendszeresen, jelen vannak az életemben minden nehézségeivel együtt, tehát a túlaggódó anyuka, akkor, amikor ilyenek vannak, akkor például végig gondolom, hogy te jó Isten, múltkor, hogy összezördültem vele, az jól eshet-e neki, vagy gondolkodhat-e még rajta, vagy tudja-e, hogy én csak éppen rossz pillanatomban voltam telefonbeszélgetésügyileg, és akkor ilyenkor felhívom és mondom, hogy vagy, mi van, bocsa múltkoriért. De ezek nem nagy viták, csak azt gondolom, hogy ilyenkor az ember kap jeleket, hogy azokkal, akik fontosak neki, azokkal tiszta és rendezett legyen a kapcsolat, és azt hiszem, hogy ezt jól csinálom. Azt hiszem, hogy ezeket észben tartom. Azt hiszem, hogy ezeket lelkiismeretesen kezelem, mert az élettől is mindig annyi ajándékot és annyi jót kaptam, ha visszautalok erre a lehetőség szóra. Én annyi lehetőséget kaptam az élettől, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy én ne adjak vissza, ne
0: kapjanak tőlem az emberek. És itt nem a tévézésre gondolok, vagy nem feltétlenül a tévézésre, és nem feltétlenül a szakmai életemre, hanem a magánéletemben a kapcsolatokra, azokra a barátaimra, azokra az emberekre, akikre a Biblia azt mondja, hogy fele barátaid. Amit én elvárok magamnak, azt én mindenféleképpen szeretném nekik is. Szeretnék úgy élni, és szeretnék olyan körülmények, vagy olyan emberi körülmények között élni, ami magamnak is komfortos, ami magamnak is simogatja a lelkemet. Én szeretem, amikor csalódok pozitívan valakiben. Mert az előítéletek, meg a sztereotípiák, azok mindenkiben vannak. Én azt gondolom, hogy nincs olyan ember, akinek ne lennének előítéletei. Az, hogy én mit kezdek ezekkel az előítéletekkel, az vagyok én.
2: Beszéltünk a szakmai életedről, és amikor egyeztettük ezt az interjút, akkor mondtad, hogy ez és ez az időpont nem alkalmas, mert mennem kell a gyermekemért, családos ember is vagy. Milyen egy híradós édesapának a hétköznapi élete?
0: Hihetetlen öröm. Nyilván egy gyerek érkezik. Az itt teljesen megreformál mindent.
2: Egy gyermeketek van?
0: Egy Flóra nevű kislányom. Ad egy nagyon erős tartást, nagyon erős felelősségtudatot, és azt gondolom, hogy nagyon fel tud szabadítani, fel tud tölteni akkor, amikor egy picit így elfárad az ember, és egy picit azt tudja mondani, hogy na jó, most mindenből elég, mindent félre, és ez az idő, ez a tartalmas idő, ez most csak az övé, meg csak a miénk. Lehet, hogy ebbe önző szándékok is vannak, már pedig azért, hogy egy picit kiszakadj, megszabadulj, de hihetetlen energiákat képviselnek és tudnak átadni.
2: Beszélgetve hétről hétre, napról napra roma származású emberekkel, eddig mindenki, aki itt volt ebben a stúdióban, hangsúlyozta a transzcendens, a természet feletti fontosságát. A te életedben mit jelent a transzcendens, vagy van ilyen a te életedben?
0: Sokan azt mondjuk meg, azt mondják, hogy milyen sorsszerű, és talán én is gyakran azt mondom, hogy milyen sorsszerű, de nincs véletlen a nap alatt, azt mondom, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon sokszor úgy alakult az életem, hogy valaki azt érzem, hogy egyik pillanatra a másikra belenyúlt, és húzott ott egy vonalat, amely vonal megrajzolásától egy teljesen másik irányba ment az életem, amit vagy tudtam akkor, hogy ez úristen, ha ez nincs, akkor ezzel én jóval kevesebb vagyok, vagy akkor még nem tudtam, hogy hova visz az élet szele, vagy hova fúj el engem. Nagyon érdekes volt, amikor felkerültem Pestre, akkor egy fizetős csulit kezdtem el. Elég drága volt, ezért el kellett mennem nyáron dolgozni. Dolgoztam is, az első évet kifizettem, aztán a második nyáron már nem tudtam elmenni dolgozni, mert nem jött össze úgy, nem úgy alakult, stb. És nem tudtam annyi pénzt összeszerezni. De közben meg mindennél jobban akartam, hogy ez meglegyen. És egy ilyen nagyon karakán és keménykezű igazgatója volt ennek a sulinak, hát ezt kell eszembe se jutott, hogy itt bármiféle kérelmet, részletet, bármit kérje. És aztán eljött a döntés pillanata, és összeszedtem a bátorságomat, vettem egy nagy levegőt, és a szem elé álltam. És azt mondtam, hogy köszönöm szépen az eddigi munkáját, de sajnos nem tudom folytatni tovább, mert anyagi okok miatt ez nekem nem fog működni. Hát akkor viszontlátásra. És másnap csörgött a telefonom, és azt mondta, hogy nem, valahogy ezt nem, azt érzi, hogy ezt nem lehet. Ne hagyjam abba. És több százezer forintról beszéltünk, tehát nem az van, hogy ja, most akkor ezt a tandíjat, hanem elég tetemes összeg volt. És nem tudom a mai napig sem, hogy ez te jó Isten, hogy ez hogy. És hihetetlen jó volt, mert nem azért volt ez jó, mert hogy megkaptam ezt a papírt, hanem az a két év nekem emberileg nagyon kellett emellett az ember mellett. Tehát ő volt a mesterségtanárunk, és ő azt mondta, hogy ő azt nem hiszi el, hogy ő engem most szélne kereszt, és nem tudja, hogy mi történik velem. Ő azt, amit ő gondol, mint tudásmennyiség, azt oda akarja nekem adni. Vagy így, vagy úgy, de akkor így. De ő oda fogja adni. És tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokat tett hozzám emberileg is. És aztán jött egyik pillanatra a másikra egy másik lehetőség, és bekeveredtem egy másik társaságba, ami szintén egy éveken keresztül tartó töltekezés volt. Nem csak szakmailag, hanem emberileg. De ha visszamegyünk, akkor egy kis faluból egyik nap fogja magát a gimnázium tanuló látogatója, és lejön ebbe a kis faluba, ahol keresik a gyerekeket, hogy ki lehetne jó ebbe az iskolába. És csak iratnak valami kis dolgozatot, elkezdenek beszélgetni, és fél év múlva azt veszem észre, hogy Pécsen egy nagyvárosban mozgó lépcsők és tömegközlekedési járművek oldudvarában élem az életem, holott soha nem voltam és nem is gondoltam, nem láttam még mozgó lépcsőt, se helyjáratos busz. Tehát a legnagyobb távolság az a Dombovári utca volt a faluban, amit megtettünk a családdal, vagy hétvégén egy hónapban egyszer elmentünk Dombovárra, vagy hogyha kórházba kellett menni, akkor oda. De hogy így azt gondolom, hogy ezeket én értékel
1: életem, hogy ezek voltak, jelen voltak az életemben, így alakultak. Nyilván én is kellettem hozzá, de azt hiszem, hogy ezeket meglátni, ezeket az apróságokat, és köszönetet mondani ezért, ezt sosem mulasztom el. És nagyon sokszor, amikor minden úgy tiszta, és minden úgy rendben van körülöttem, akkor is úgy bevillan az agyamba, hogy úristen, hogy nem lennék itt. Nem gondolom magam egyébként nagyon magasan, csak hogy szeretem tisztázni és értékelni magam körül, hogy hol élek, hol vagyok, hol tartok az életemben. És akkor, amikor ez így megvan, akkor csak elmondok egy lefekvés előtt egy köszönőimát. És ez nem egy szertartás, és nem egy tudatos és bevett gyakorlat, hanem valahogy azt érzem, hogy így ezt meg kell köszönnöm. Mert tudom, hogy amikor jön valami, akkor meg reflexzerűen az ember fohászkodik és könyörög, és kéri a Jóisten segítségét, hogy te Jóisten, csak most, ezen segíts meg. És nem azért köszönöm meg, mert cserébe várom majd, hanem azért, mert úgy érzem. Vagy például ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes történet, hogy amikor ide kerültem fel Budapestre, akkor én nagyon magányos és nagyon sokáig nem találtam a helyem. Minden hétvégén hazajártam, minden hétvégén hazamentem és menekültem vissza a faluba. Ami szintén már idegen volt, mert már túl voltam 6 éves. Múltam volt egy másik nagyvárosban, Pécsen, ahol ugye nem ugyanaz a közeg, mint Tolna megyében a kocsolai kis közösségben. És aztán én idegenként tengtem, lengtem itt a városban, és egyszer láttam egy fiatal párt, egy gyönyörű szép lányt, és ez úgy elraktározódott. Aztán évekkel később, amikor a színház így hozta, akkor ugye bekerültem egy társulatba, és abban a társulatban ott van az a lány. És amikor így bementem oda, akkor jutott eszembe, hogy hát 4 éve, 3 éve, én ezt a lányt láttam ott a 4-es, 6-os villamos megállójában. Volt bennem egy olyan magányosság érzés, ami miatt megmaradt ez az emlékkép. Mert azon gondolkodtam, hogy de jó lenne velük lenni, de jó lenne egy ilyen társaságban, egy ilyen közegben, egy ilyen otthonos közegben itt otthon lenni. És mondom, amikor évekkel később találkoztam vele, akkor úgy visszajött ez az emlékkép. És aztán évekig egy társulatban voltunk, együtt lógtunk, együtt mentünk bulizni, és otthon lettem velük ebben a csapatban, ahogy vele is. És ő a gyerekem édesanyja. A mai napig úgy tudok ránézni, ahogy néztem akkor rá. Mert azt gondolom, hogy jó helyen voltam, vagy jó helyen vagyok, vagy lelkileg jó helyen vagyok.
2: Nagyon szépen köszönöm azt, hogy ellátogattál hozzánk, köszönöm azt, hogy őszintén beszélhettünk életedről, munkásságodról, hivatásodról. Nagy öröm volt számomra a beszélgetés.
1: Köszönöm a meghívást.
3: Műsorajánló.
4: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
6: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
8: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
9: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
9: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
10: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
11: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
10: Hungary Live.
12: Ma éjjel táncolni, mert ez a táncolni. A
13: egy műsor.
14: I could have spread my wings and done a thousand things.
13: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
15: Ma meg a szombat délután.
13: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
10: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámé, sziasztok. One, two.

0: Reklám.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. A kormány felül vizsgálja a 4iG cégcsoport szerződéseit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfőn este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő két nap még kritikus lesz. A legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormány fő Gacsáji József fel az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével, Kádár Pál Dandár tábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével, és Kótai Lászlóval, akit a védelmi vezetőként mutatott be, közösen állt kamera elé. Azt mondta, az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormány fő a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett, a kormány múlt heti döntése alapján a 4iG cégcsoport minden, az Orbán kormányokkal kötött szerződését tüzetesen át fogják vizsgálni. A vizsgálatok eredményét nyilvánosságra is hozzák, közölte. Azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született. De ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, ott feljelentést tesznek és visszaszerzik a magyar emberek pénzét és vagyonát. A gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként a Coca-Cola vállalkozás csoportba tartozó cégek átfogó kampány kidolgozását és végrehajtását vállalták, hogy növeljék a PET palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőivel kapcsolatos fogyasztói tudatosságot, közölte a versenyhatóság. A hivatal felidézte 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást cégekkel, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is. A cégek az eljárás során igazolták, hogy az érintett palackok, valamint azok kupakjai és a címkék technikai értelemben valóban 100%-ban újrahasznosíthatóak. A GVH azonban aggályosnak tartotta, hogy a kommunikáció ezt az egyedüli pozitív tulajdonságot kiemeli, de nem térnek ki a termék és a csomagolás környezeti terheire. Így felmerült, hogy a vizsgált kommunikáció a valósnál zöldebb fényben tüntette fel az egész terméket, ismertette a versenyhivatal. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban balesetezett az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük 2-en súlyosan. Őket Miskolcon kezelik, állapotok egyelőre stabil. A sérültek ellátását lengyel tisztviselők szerint a lengyel állam segíti gyógyszerekkel. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé érénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Ívül.
1: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
2: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
3: Mi volt ez?
4: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
7: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
6: Nem lehet, hogy vírusos?
7: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
6: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
7: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
6: Majd ők megoldják.
7: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
6: Ők távolról is megoldják.
7: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
6: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver... és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
8: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Kamu reklám.
1: Beszarok. Na jó. Arról nem tehetek, hogy elképesztően erotikus vagyok. Hát arról mit csinálom? Hogy fogjam le magam?
2: Én is megkívántalak már.
1: Megmondom őszintén, kölcsönös. Egy kicsit behúznátok a függőt. Halló?
2: Szevasz, én vagyok. Mit akarsz?
1: Bocsánat. Gyere, múlva. Na. Halló?
2: Én vagyok. Láttam a találkozásokat. Tudod, a Vesztel 900 filmjét.
1: Azért vagy így feldobva?
2: Hát persze. És az a lány. Hosszan mesélhetnék.
1: Igen?
2: A Vesztel 900-nál hálózaton belül este 10-től reggel 6-ig már nettó 10 forint mobilpercdíjért. És hétvégén is csak nettó 20 forint a mobilpercdíj hálózaton belül.
1: Vettél egy mobilt?
2: Egy Ericsson GA628-ast. A Vesztel 900-nál előfizetéssel bruttó 8000. Nem kérdeztél semmit, akkor nettó 6400 forintért előfizetése.
1: Bocsánat. Na, essünk szét, essünk.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Viszkés üvegek,

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Duna-Ágzsi lipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Duna-Ágzsi lipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Duna-Ágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányos az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket. Ma felhősödés várható, miközben északkeleten szakadozik, komolyosodik a felhőtakaró. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: A szem a látás szerve, amely a fény érzékelésére szolgál. A szem a legfontosabb érzékszerv, a legtöbbet használjuk, felépítését és működését tekintve pedig valóságos mestermunka. Panaszai mögött sokszor komoly problémák húzódhatnak, az intő jelekre ezért nem árt odafigyelni. Gyakori szembetegség a fénytörési hiba. A jól működő szemtől eltérően gyakori eset, hogy a szemtengelye a normálisnál hosszabb vagy rövidebb.
3: Amikor a fénycsugarak a szemünkbe beérkeznek, akkor a szemlencse itt befókuszálja erre a pontra a fénycsugarakat, ilyenkor élesen látunk. A rövidlátók esetében ez a szemgolyónak ez a hossztengelye, ez nagyobb, megnyúlik, és ezáltal ez a fókuszpont elé kerül. A másik esetben, amikor valaki távollátó, hogy sok esetben a kisgyereknél kell ilyen úgynevezett pluszos szemüveget hordani, ott pedig ez a hossztengely nem nyúltabb, hanem rövidebb. Tehát ilyenkor ez a bizonyos fókuszpont virtuálisan a szem mögé kerül, tehát ilyenkor ilyen pluszos szemüveglencsét kell alkalmazni.
2: A fénytörési hibákat a szemüveg alkalmazása mellett sebészeti beavatkozással is javítják. Lézerrel vagy hagyományos módon egészen apró bemetszést végeznek a szaruhártyán. Ezáltal annak görbületi sugara és dioptria értéke megfelelően megváltoztatható.
3: Vannak kritériumok, hogy kinél lehet ezt a műtétet elvégezni. Az, hogy kinek milyen korábbi szembetegsége volt, milyen az úgynevezett szaruhártya vastagsága, ez abszolút eldönti, hogy nála alkalmazható ez a műtét. Ilyenkor úgynevezett ilyen kockázatelemzést csinálnak az ott levő szemorvosok, hogy az adott páciens esetében körülbelül hány százalékra prognosztizálható a látásjavulás.
2: Soha nem lehetünk elég óvatosak, ha a legsebezhetőbb érzékszervünkről van szó. A szembe kerülő genykeltő anyagok például kötőhártyagyulladást okozhatnak.
3: Kötőhártyagyulladásnak ugye alaptípusai, ha bakteriális vagy vírusos gyulladás, itt természetesen a gyógyszerrel ezeket lehet javítani. Különösen ilyen szezonális kötőhártyagyulladás, ez amikor a pollenek mennyisége megnövekszik a levegőbe, például a parlagfű esetében, és ezek rátapadnak a kötőhártyánkra, szempillánkra, és ott egy ilyen allergiás reakciót indítanak el, úgynevezett ilyen hisztamin nevű anyag szabadul fel a sejtekből, ami viszketést okoz, és akkor az egy ilyen kis gyulladást vált ki. Ezt is lehet szemcsöppel remekül gyógyítani.
2: A herpesz és a nem megfelelően alkalmazott gyógymód is gondot okozhat.
3: Valakinek például egy bakteriális gyulladása van, kap rá szemcsöppet, nem tartja be az orvos utasítását, tovább csöpögteti a szemcsöppet, méghozzá olyan szemcsöppet, amiben úgymond szteroid tartalmú, és a szteroid tartalmú gyógyszer egy idő után szemnyomás emelkedést is tud okozni. Van olyan eset, amikor herpeszes szaruhártya elváltozás. A herpesz nagyon egyrészt fájdalmas, mint a vírusfertőzés nehezebben gyógyítható.
2: A szürke és a zöld hályog már súlyos szembetegség. A vakság okai között a glaukóma, azaz a zöld hályog az egyik leggyakoribb betegség. 40 életév felett a népesség 1,5%-a szenved ebben a mindkét szemet érintő kórban.
3: A szemnek a belnyomása, a belső nyomása magasabb a kelleténél. Ez sok esetben észre sem veszi a paciens. Olyan tünetekben megnyilvánulhat, hogy ég a szeme, fáj a feje, esetleg dioptria változás van. Rutinszerűen szerint szemorvosok meg szoktuk mérni 40 éves kor fölött ezt a szemnyomást. Manapság a nagyon modern gyógyszerek vannak erre, hogy megelőzhető legyen egy komolyabb látáskárosodás.
2: Nevével ellentétben a zöld hályog nem valamiféle hályog, amit műtéttel le lehet venni. Kialakulásában a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más betegségek is szerepet játszanak. A szem a szervezet egyik legsebezhetőbb alkotóeleme. Éppen ezért a legkisebb nyugtalanító jel miatt is keressük fel a szemorvost.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Inga.

0: change.
1: Reklám.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.

hogyha szerelmesek lettünk, és már csinálnánk nagyon, nagyon megőrülünk, s közben sehol nincs rá alkalom. Tudom, harcoljunk meg, értes lesz rá idő, mód és hely, épp csak elfelejtjük addigra, hogy mi a francnak kell. Ez van, ez van, ez van, ez van. Te csak megmondod, hogy hogy lesz jó, és aztán nekem fáj. Ezért kérlek többé, ne segíts, ha nem nagyon muszáj. Mert én összecsuklom mindig, ha honom alá nyúlsz, és már fáraszt, hogy az én káromból te csak hasznot húz. Ez van, ez van, ez van, ez van.

veled ilyen, vagy már láttál hasonlót? Kérlek, ne mondj inkább semmit, ha már úgysem mondasz jót. És ha nem szóltál egy szót se, akkor most már ne is incs. Inkább dobd a kezed zsebre, ahol régen

As one.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
3: Változtatásokat szeretnének a fuvarozók a buszbaleset után. Az Egyesült Államok megadást vár el Irántól, de tárgyalnak is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megkezdődik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségeire kiírt pályázatok értékelése. Az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnök helyettesi pozíciókra pedig 68. Derül ki a bizottság elnökének, Hantosi Istvánnak a közleményéből. Az értékelés után következik a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása. A hivatal létrehozásáról július végén 2/3 döntött a parlament, ezzel teljesítették a Tisza párt fő kampányigéretének egyik felét. Magyar Péter az új kormány megalakulása után is rendszeresen beszélt a hivatal várható vizsgálatairól, Lázár Jánosnak és Mészáros Lőrincnek pedig megüzente, hogy a hivatal ügyfelei lesznek. A 444-nek adott interjúban pedig azt mondta, az alacsonyabb szinten lévő emberek nem viszik majd el a balhét Orbán Viktor, Rogán Antal, Szijjártó Péter vagy Kubatov Gábor helyett. Szolidaritását fejezte ki és felajánlotta szakmai közreműködését a hatóságoknak és a lengyel szakmai partnereknek az M3-as autópályán történt buszbaleset kapcsán a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozói Partestülete, amely szigorúbb ellenőrzést javasol a buszbalesetek megelőzése érdekében. A testület a baleseti statisztikák alapján 3 olyan kockázati tényezőt lát, amely ilyen típusú eseteknél tipikusan együtt fordul elő. Az emberi tényező és a bioritmus, az útszakasz monotonitás, valamint a jármű fizika, azaz a teli utastérrel közlekedő turistabuszok borulékonysága a szilárd pályatest elhagyása esetén. A megelőzési lehetőségek közül kiemelték a vezetési és pihenőidő következetes betartatását és annak fokozott ellenőrzését. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjújában beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump. Az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak. 4 arany, 4 ezüst és 2 bronzéremmel zárta a medencés magyar csapat a párizsi Európa-bajnokságot, amivel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. A magyar csapat legeredményesebb sportolója Kós Hubert lett, aki 3 aranyéremmel zárt. A 200 méter hát olimpiai bajnok a főszámában minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött, és első embere volt a hatalmas országos rekorddal aranyérmes 4x100-as méteres gyorsváltónak. Milák Kristóf is parádésan teljesített, mivel minden számban megjavította egyéni legjobbját. Milák 100 méter pillangó minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Kellemes napot kívánok a kedves rádióhallgatóknak! Ez a Life is Life, a rádió életmód magazinja, ennek az egy órának a műsorvezető szerkesztője Szakál Miki. És következzenek a témák, amelyekkel foglalkozunk ma. A fagyasztott gyümölcs egészségesebb is lehet, mint a friss, Ha a kedvenc gyümölcse éppen nem teremnek, vagy egyszerűen csak túl drágák, akkor látogassa meg a fagyasztott étel szekciót, vagy akár ön is lefagyaszthatja, amikor érik a gyümölcs. Nem tud egyszerre több dologra figyelni az agyunk, úgy olvassa ezt a cikket, hogy közben SMS-eket is olvas, tévét néz, vagy gyermekre tanárának ír levelet. Ne gratuláljon magának! Több kálcium a rák ellen. A bűntudat a pletykák miatt. A pletyka jó nekünk, legalábbis egy új tanulmány eredménye szerint, sőt állításuk szerint némely pletyka még terápiás is lehet. Ezek tehát a témák, valamint a legvégére az óra legvégére egy finom recept, virsis, lencsés saláta recept. Ez tehát a mai ajánlatom, amihez majd jó étvágyat kívánok természetesen mindenkinek. Most következik egy-két nagyszerű muzsika, utána rá is kezdek az első témára, a fagyasztott gyümölcsök témakörre.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Ez a Life is Life, a mikrofonnál Szakál Miki. És képzeljék el, a fagyasztott gyümölcs egészségesebb is lehet, mint a friss. Ha a kedvenc gyümölcsei éppen nem teremnek, vagy egyszerűen csak túl drágák, akkor látogassa meg a fagyasztott ételszekciót. A fagyasztott gyümölcsök ugyanis ugyanannyi tápanyaggal és egészségügyi előnnyel rendelkeznek, mint friss testvéreik. Nem csak tápanyaggal telik és frissek a fagyasztott gyümölcsök, hanem nem is romlanak meg olyan gyorsan. A fagyasztott gyümölcsök előre vágottak és mosottak, így még ezzel sem kell foglalkozni. Minél kevesebb dolgunk van egy étellel, annál valószínűbb, hogy azért fogunk nyúlni a hűtőben. Amikor fagyasztott gyümölcsöt vásárol, figyeljen oda a hozzáadott szirupra és cukorra, és ne vásároljon olyan zöldségeket, amik ízesítőt tartalmaznak. Az egyetlen adalék, aminek benne kell lennie a fagyasztott gyümölcsökben és zöldségekben, az gyümölcs és zöldség. Illetőleg, hogyha valakinek kiskertje van, és egy jó nagy fagyasztóládája, akkor be is lehet tárazni az télére. A folytatásban pedig egy kutatás, miszerint az agyunk nem tud egyszerre több dologra figyelni.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk

0: A fagyasztott gyümölcsök után egy új kutatás eredményével jövök itt a Life is Life-ban. Nem tud egyszerre több dologra figyelni az agyunk. Úgy olvassa ezt a cikket, hogy közben SMS-eket is olvas, tévét néz, vagy gyermeke tanárának ír levelet. Ne gratuláljon magának. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a gépek irányította élet, ahol több dolgot csinálhatunk egyszerre, segít fókuszálni és hatékonyabbnak lenni, de ez sajnos nem így van. Kutatók szerint az emberi agy nem képes kettőnél több feladatra figyelni egyszerre. Az agynak mindig választania kell a teendők közül. Az olyan tevékenységekkel nincs probléma, mint a rágózás és sétálás kombináció, de a komplikáltabb tevékenységeket már nem bírja az agy, mint például a vezetés és telefonálás kombinációt. Valamelyiket fel fogja áldozni az agy, vagy a telefonbeszélgetés fog csorbát szenvedni, vagy a kocsi vezetése. És ez nem csak a vezetésre vonatkozik, ha több dologra próbálunk figyelni, mindenképpen le fogunk lassulni. A folytatásban pedig egy cikk, következik egy hír, több kálcium a rák ellen címmel.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Egy rövid kis hírecske, több kálcium a rák ellen, ezzel folytatjuk a mai Life is Life-ot. Egy új tanulmány szerint, ahol idős férfiak és nők vettek részt, a több kálcium bevitel, főleg ételekből, segít abban, hogy kisebb eséllyel alakítsunk ki különböző fajtájú rákokat. Több mint 492 000 ember vett részt a tanulmányban. A több mint 7 év alatt több mint 50 000 résztvevő alakított ki rákot, többnyire prostata, melltüdő és vastagbélrákot. Azok, akik a legtöbb kálciumot vitték be a szervezetükbe, azoknak volt a legkisebb az esélyük a rák kialakítására. Más kutatók összekötötték a férfiaknál a kálciumfogyasztást a prostatarákkal, de ez a mostani kutatás bebizonyította, hogy ez nem állja meg a helyét. Több kutatásra van szükség az eredmények alátámasztásához. Természetesen, ha újabb eredmények jönnek, beszámolunk majd itt róla a Life is Life-ban, a folytatásban pedig bűntudatról lesz szó, méghozzá a pletykák miatt.
1: Hobby Rádió.
2: Kinyílt az ajtó, belépett a múzsa, homlokon csókolt, és a fülembe súgta. Töltség!

0: Egy nagy kérdőjel, e mondat végén bűntudat a pletykák miatt? A pletyka jó nekünk, legalábbis egy új tanulmány eredménye szerint, sőt állításuk szerint némelyik pletyka még terápiás is lehet. A kutatásban az önkéntesek viselkedését nézték meg, akiknek lehetőségük volt meglesni, hogy valaki csal egy játékban. Amikor észrevették a csalást, a szívverésük hevesebb lett, de amikor lehetőséget kaptak, hogy figyelmeztessék a többi játékost, hogy a társuk csal, akkor a szívverésük megnyugodott. A kutatás vezetője azt mondta, hogy sokkal inkább a mások kielégítése miatt pletykálkodunk, és nem a gonosz hírek terjesztése miatt. A résztvevőknek ki kellett tölteniük egy önzetlenségi kérdőívet is. Azok, akik magasabb pontokat értek el, azok sokkal negatívabb érzésekkel töltöttek fel, mikor láttak valakit csalni. Egy érdekes hír, és egy érdekes finom recept a legvégére majd, természetesen egy-két zenét követően virslis, lencse saláta recept. Ehhez kívánok majd mindenkinek jó étvágyat!
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Lassacskán véget ér a mai Life is Life, de természetesen egy finom recept, mint ahogy már megszokhatták. Belefér virslis, lencse, saláta recept, hozzávalók 4 főre, 80 dekagram főtt konzerves lencse, fél póréhagyma, 4 deciliter tejföl, 12 evőkanál majonéz, só, 10 füstölt virsli, 1 csokor petrezselyemzöld, 1 kávéskanál citromlé, 1 evőkanál mustár és 4 tojás. És az elkészítés? A tejfölt összekeverjük a majonézzel és a mustárral, citrommal, sóval ízesítjük. Hozzákeverjük a jól lecsöpögtetett lencsét. A tojást megfőzzük, hideg vízben kihűtjük és felszeleteljük. A hagymát és a virslit vékonyan felkarikázzuk és a lencséhez adjuk. Apróra vágott petrezselyemzöldeket keverünk hozzá, a tojásokat a tetejére rakjuk, behűtve tálaljuk. A költsége körülbelül 1800 forint, mely egy főre levetítve kb. 450 forint. Mindenkinek jó étvágyat kívánok ehhez az egészséges ételhez. Az elmúlt egy órában a mikrofonnál Szakál Mikit hallhatták, ha minden igaz, jövő héten ugyanebben az időben ismét találkozunk. Ettől az órától most búcsúzik, tehát a Life is Life. További kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Kezdi csókolom, viszont hallásra!
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Yeah,
0: Hobby Rádió.
9: Fogalkozni, miért neki a busztába?

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Hétekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két púi hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a múlnak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő két pói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 487 000 forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. És most! Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
7: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, Blaskovics Dávidot hallják itt a World Live-ban, és perceken belül pedig egy olasz úriembert. Ő pedig nem más, mint Umberto Tozzi. Róla csak nagyon röviden annyit kell tudni, hogy egy olasz rock pop énekes, valamint zeneszerző. Torinóban született 1952 tavaszán, egy március 4-i verőfényes napon. Majd 16 évesen, azaz gyors fejszámolás, ami azt jelenti, hogy 1968-ban csatlakozott az Off Sound nevű együtteshez. Rá 10 évre, azaz 78-ban kiadta a Two című albumát, és az albumon többek közt szerepelt a Gloria című muzsika is, amely nagy-nagy sikereket ért el. És ugyanezt a muzsikát, érdekességként elmondom, hogy 82-ben feldolgozta Laura Branigan amerikai énekesnő, és számára is nagy sikert hozott ez az angolul felénekelt dal. Hölgyeim és uraim, készen állnak egy utazásra? Akkor nagyon remélem, hogy az övét mindenki bekapcsolta, a rádió volume gombját mindenki feltolta, hisz jön a Non Solo Life című albumról, melyet 2009. januárjában adtak ki többek közt a Notte Rosa, a T.M.O., a Román Nord, de a nagy-nagy slágerek közül itt lesz még a Two és a Gloria is. Alleluja! Ezzel kezdünk az ön kedvenc rádiójában. Umberto Tozzitól érkezik ez a muzsika.

Hölgyeim és uraim, ez volt a Tud című szám Umberto Tudzitól. Remélem, hogy tetszett. Most játszunk egy picit, jó? Rajongói játék lesz a neve ennek a játéknak. Kérem, hogy figyeljenek. Mondok egy pár albumcímet. Donna, Amante Mia, Tu, Gloria, Tudzi, In Concerto, Notte Rosa, Eva, Hurra, Invisible, The Royal Albert Hall, mely egy koncertlemez, Le Mi Canzoni, Il Grido, The Best Of, La Parole, Heterogén, Tozzi Massini. Ha ezen felsorolt albumcímek közül önnek legalább a fele megvan, akkor rajongónak mondhatja magát. Az egyik kedves zeneiparban tevékenykedő barátom azt mondta, hogyha egy előadótól valakinek legalább a fele album megvan, akkor ő már rajongó. Ezt csak érdekességként elmondtam. Az olasz kiejtést pedig legyenek kedvesek nekem elnézni, és természetesen otthon kijavítani. Én szívből remélem, hogy önök most nagyon jól szórakoztak, és nagyon jól szórakoznak még egy pár perc erejéig, hisz egy fantasztikus nagy slágert hozok el, a Glóriát Umberto Tudzitól. Itt a World Life-ban Blaskovics Dávidot hallották. Nagyon szép napot kívánok önnek, meg önnek, és önnek is, aki éppen mosogat a konyhában. Hölgyeim, csók! Uraim, pacsi!

0: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök, a kormány felülvizsgálja a 4G cégcsoport szerződéseit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfőn este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő két nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő Gacsáy József fel az ország vízügyi főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével, Kádár Pál Dandár tábornokkal, a védelmi igazgatási hivatal vezetőjével és Kútai Lászlóval, akit a védelmi vezetőként mutatott be, közösen állt kamera elé. Azt mondta, az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormány felülvizsgálja a 4G cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett, a kormány múlt heti döntése alapján a 4G cégcsoport minden, az Orbán kormányokkal kötött szerződését tüzetesen át fogják vizsgálni. A vizsgálatok eredményét nyilvánosságra is hozzák, közölte. Azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztesség és a magyar emberek számára előnyös döntés született. De ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, ott feljelentést tesznek és visszaszerzik a magyar emberek pénzét és vagyonát. A gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként a Coca-Cola vállalkozás csoportba tartozó cégek átfogó kampány kidolgozását és végrehajtását vállalták, hogy növeljék a PET palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőivel kapcsolatos fogyasztói tudatosságot, közölte a versenyhatóság. A hivatal felidézte 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást cégekkel, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is. A cégek az eljárás során igazolták, hogy az érintett palackok, valamint azok kupakjai és a címkék technikai értelemben valóban 100%-ban újrahasznosíthatóak. A GVH azonban aggályosnak tartotta, hogy a kommunikáció ezt az egyedüli pozitív tulajdonságot kiemeli, de nem térnek ki a termék és a csomagolás környezeti terheire. Így felmerült, hogy a vizsgált kommunikáció a valósnál zöldebb fényben tüntette fel az egész terméket, ismertette a versenyhivatal. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban balesetezett az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük 2-en súlyosan. Őket Miskolcon kezelik, állapotok egyelőre stabil. A sérültek ellátását lengyel tisztviselők szerint a lengyel állam segíti gyógyszerekkel. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másutt kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. 7 óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 18-án az Ilona nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentése nap, valamint hold. A görög eredetű név felelősségteljes, méltóságteljes személyiség kialakulását támogatja, képes sikereket elérni szinte mindenben, amihez csak fog. Megbecsüli a minőséget az élet minden területén. Becézése: Ilib, Ilike, Ilonka, Ica, Icácska, Icu, Icus, Illus, Illuska, Lona, Lonácska, Lonci, Inci, Ila, Ilácska, valamint Lonka. A név jeles viselői: Bence Ilona színésznő, Horváth Ilona szakácskönyvíró, Kálai Ilona kis Ilona színésznők, Medvecki Ilona táncosnő, valamint díva, Staller Ilona, azaz Csicsolina pornószínésznő, olaszországi politikus, Tokodi Ilona operaénekesnő, Zrínyi Ilona második Rákóczi Ferenc édesanyja, valamint ön, kedves Ilona. Augusztus 18-án köszöntjük még az Agenor, Ellen, Elena, Eleni, Elin, Ila, Ilka, Ila, Illangó, Ilma, Ilon, Ilonka, Ilus, Jelena, Rajnald, valamint Ronald nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 18-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1227-tel kezdünk, augusztus 18-án meghalt a retteget Dzsingisz Kán, mongol vezető. 1830-al folytatjuk, augusztus 18-án a Bécs melletti Schönbrunnban megszületett Ferenc József, osztrák császár, magyar és cseh király, aki 1848-tól 68 éven keresztül uralkodott. Nagybátyja első Ferdinánd lemondatása után 1848. decemberében került a trónra, uralkodását a demokratizálódás és a függetlenedési törekvések ellenzése jellemezte, mivel a monarchia erejének megőrzését csak a korlátlan befolyásában látta. Ugorjunk előre 20 évet, 1850. augusztus 18-án halt meg Honoré de Balzac francia író. Leghíresebb alkotása az Elveszett illúziók. 1868-al folytatjuk, augusztus 18-án Pierre Janson felfedezte a héliumot, a Földön akkor még ismeretlen elemet, a nap színképében, valamint elkészítette az első napszínképatlaszt. Ugorjunk a 20. századra, 1926. augusztus 18-án magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa-bajnokságot. 3 évet lépünk előre, 1929. augusztus 18-án Rába Tamásiban megszületett horvát teri színművésznő, az Indula Bakterház banyája. Kétszeres Jászai Mari díjas, valamint Szott és Kossuth díjas érdemes művész. Folytassuk 1933-mal, augusztus 18-án megszületett Roman Polanski, lengyel származású amerikai filmrendező. Egyik leghíresebb filmje a Zongorista. Ugorjunk 1952-re, augusztus 18-án született Patrick Swayze színész, leghíresebb filmje a Dirty Dancing. 1961-jel folytatjuk, augusztus 18-án elkészült a berlini fal, amelyet az NDK kormánya építetett Nyugat-Berlin köré. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. augusztus 18-án halt meg Déri Tibor író. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
3: Mostanában nagyon sokat

0: Üzenet. A Tesszalonikai gyülekezethez írt második levél harmadik részéből.
1: Nem mindenki a hit, de hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: 2026. augusztus 18-a kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 19. fejezet 23-tól 30. vers. A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony mondom nektek, a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a Isten országába. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt, embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. Elmélkedés. A gazdag ifjú távozása után Jézus meglepő kijelentést tesz. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a Isten országába. A tanítványok megdöbbennek, mert a gazdagságot sokan Isten áldásának tekintették. Ha még a jó, erkölcsös emberek is nehezen jutnak a mennybe, akkor ki üdvözülhet egyáltalán? Jézus válasza kulcsfontosságú. Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ezen a ponton el kell engednünk az érdemek logikáját. Isten országa nem a teljesítmény, nem a kifogástalan erkölcsi jutalma, hanem ajándék, kegyelem, amelyet Isten ad, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell érte semmit sem tennünk. Ha mindent megteszünk, amit Isten kér tőlünk, akkor is tekintsük ajándéknak az üdvösséget. Az üdvösség nem a legjobban teljesítők versenye, hanem azok ajándéka, akik alázattal elfogadják saját szegénységüket és elismerik, rászorulnak Isten irgalmára. Ebben a tanításban felszabadító erő rejlik. Nem kell kiérdemelnünk Isten szeretetét, mert az már most felénk árad. Nem kell megfelelnem elvárásoknak, hanem válaszolnom kell a hívásra. Ha kész vagyok megosztani azt, amim van, elengedni, amit birtokolni akarnék, akkor már nyitott szívvel állok Jézus előtt, és ő soha nem marad adósa annak, aki engedelmesen követi. Uram Jézus Krisztus, te tudod, hogy mennyi mindenhez ragaszkodom, amit nehezen engedek el. Biztonsághoz, elismeréshez, a saját terveimhez. Nyisd meg a szívemet a te kegyelmed befogadására. Segíts, hogy ne félelemmel, hanem bizalommal kövesselek, tudva, hogy nálad minden lehetséges. Taníts bízni abban, hogy amit érted elengedek, azt te százszorosan visszaadod. Nem mindig úgy, ahogy várom, de mindig úgy, ahogy a lelkemnek a legjobb. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Nap egy hatalmas fúziós reaktor? A Nap belsejében másodpercenként több 100 millió tonna anyag alakul át, miközben óriási mennyiségű energia keletkezik. A Nap egyetlen óra alatt annyi energiát sugároz a Földre, ami az emberiség 4 évi összes energia szükségletét fedezné. A földi élet legfontosabb alapfeltétele ez a sugárzás, amelyet elsősorban a növényzet képes hasznosítani. Ez érleli a búzát, a szőlőt, ezért szítják szirmaikat a virágok. A Napban a jelenlegi atomreaktorokkal ellentétben nem maghasadás, hanem magfúzió az energiatermelő reakció. A fúzió során két kisebb atommag egyesül egy nagyobbá.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaágzsi lipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaágzsi lipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányos az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, más kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tisza-Tavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: 252. szonet, Egyesült Európa. Már nem látom több színben, csak fekete-fehéren. Ott álltam a malomban ezelőtt 70 évvel Zsolnán. A liszt, mint könnyű porhó, gyengéden szállt rám. Szemközt Molnár nagyapám, ezüstben, mint egy császár. Ő volt a Pán-Európa mozgalom vezetője helyben. Szelíden beszélt. Soha se féltem tőle. A földrész egyesül majd. Boldog, békés és szép lesz. Én alig ha érem meg. Te biztosan megéred. Megértem? Ez kétséges. A bürokrata önkény rendelkezik Brüsszelben, de hol a rend, a törvény, a kultúra, az összhang. Jobb lesz attól az élet, ha a gazdagabb a gazdag, s a szegény még szegényebb? Vagy higgyem, hogy jár füstből, s pénzmániából épül fel újjá Európa, de minden lélek nélkül? Budapest, 1992.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kedves gyerekek, ma Csákányi László mond mesét.
1: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este a fácán furfangról mesélek nektek. 11 csíkos hátú, vörös pihés fácán csibekelt ki a zöldes-sárga tojásokból. Fészkük a szántóföldekhez közeli erdőszíli bokros sűrűben volt. Így találta ezt jónak fácán mama, mivel a kis fácánok már 4 napos korukban elhagyták fészküket. Ott sütkéreztek a szántóföldön. Ott keresték a jóféle magot, bogarat is. Csípegettek, ugrándoztak, örültek is a jó melegnek. Csak amikor lement a nap, akkor tértek vissza fészkükre. Ilyenkor fácán mama gyakran egyedül hagyta őket, de mindig a lelkükre kötötte, hogyha zörren a bokor, lapuljanak a fészek aljára. Ki ne ejtsetek egyetlen hangot se, intette őket. Ha csendben maradtok, senki sem találhat rátok. Történt pedig, hogy a fácán mama hazafelé menet látta a rókát a fácán fészek közelében kóborolni. Jaj, de megijedt szegény madár! Csak meg nem otszanjanak fiókáim, csak el ne felejtsék, mire tanítottam őket. Kis csibéi hallgattak. Csend, nyugalom volt a fészek körül, még csak a levél sem rezdült. Csak hogy a zsivány róka egyre közelebb és közelebb szimatolgatott a fészekhez. Fácán mama cselhez folyamodott. Gyorsan leeresztette mindkét szárnyát, mintha eltört volna, és jajgatni kezdett. Ó, jaj nekem, jaj nekem! Fáj és sajog mindenem. Összetörtem szárnyaimat, hogy etetem fiaimat. Jaj, szegény fejem! Fácán mama jajgatására figyelni kezdett a róka. Örült a könnyű zsákmánynak jó előre, de nem mutatta. Hízelegve közeledett a szárnyaszegett madárhoz. Kedves ángyom, de sajnállak, ha akarod, elkísérlek hazáig. Köszönöm, kedves sógorom, jóságod el nem fogadom, mert messze van az otthonom, túl az erdőn, túl a fákon, túl a széles ördögárkon. Tudom, sok a dolgod, bajod, haza magam gyalogolok. Ugrott, szaladt ki az útra, éppen ellenkező irányba, mint ahol a fészke volt. Futott utána a róka. Kedves ángyom, semmi dolgom, hazáig viszlek, ha mondom. Kiskaputba leteszlek, mind a pillét úgy viszlek. Várj hát, kedves, ne siess! Furfangos fácán mama azonban nem hallgatott a hazug beszédre. Gyorsan, sebesen szedte a lábait, hogy a ravaszdi be ne érje. Jó sogorom, sietnem kell, kérlek szépen, ne tartsál fel. Útközben még doktoromhoz térek be, a vén bagolyhoz. Tört szárnyamat, hadd gyógyítsa. Zsivány róka tovább hízelgett a furfangos madárnak. Tört szárnyadat bekötözöm, gyógykenőccsel bedörzsölöm. Hátamra is felveszlek, mint a pillét úgy viszlek. Kiskaputban leteszlek, várj hát, kedves, ne siess. Furfangos fácán mama dehogy várta meg a rókát. Csalta, csalogatta fészkétől egyre messzebb és messzebb. Tudta, a róka követni fogja mindenüvé. Ideugrott, odaugrott, ha kellett, még gurult is. Valahányszor a róka beérte, mindig ügyesen előre szökött. Kedves ángyom, miért ugrálsz? Tört szárnyadat összevered, vérezni kezd, s jaj lesz neked, sajnálkozott nagy ravaszul a róka. Tántorgok én, nem ugrálok, kínjaimtól alig látok. Kedves sógor, kövessél, s kapj fel, hogyha elesnék. Hű, de örült a róka ennek a kedvére való beszédnek. Követlek én, kedves ángyom, követlek, kedves virágom. Ha elesöl, fölveszlek, mint a pillét, úgy viszlek, s kiskaputban leteszlek. Hogy ám, zsivány, megennél, gondolt a fácán mama, csalta, csalogatta a rókát egyre beljebb az erdőbe. Jó sokára, amikor már kicsinyeit biztonságban érezhette, megunta a versenyfutást, és megállt. Hopp, megfoglak, hopp, bekaplak, kiáltotta a róka. Korai volt öröme. Fácán mama fürgén sebesen felrepült a legmagasabb fa tetejére, és onnan kiáltott vissza. Viszont látásra, sógor! Hát a szárnyat hitvány madár összefort, toporzékolt a róka a repülő vacsora láttán. Össze-össze, ravasz állat, örülök, ha sose látlak. Túl jártam az eszeden, fácán húst ma nem eszel. Fiókáim nyugalomban aludhatnak fészkemen. Így mentette meg fácán mama okos furfanggal kisfiait, a 11 csíkos hátú, vörös pihés fácán csibét. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépet, jó éjszakát, gyerekek!

0: Varga Katalin meséjét Csákányi László mondta el. A hangfelvétel 1963-ban készült.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Halló, szervusz anyukám. Csak azért hívtalak fel, mert egy kicsit később megyek haza. Igen, később. Tudod, ma van benne itt ez az ünnepség. Milyen ünnepség, jaj anyukám, ne csinálj most úgy, mint elfelejtettem volna nem szólni neked erről. Ma van a Terenyei évforduló. Micsoda? Te nem hallottál Terenyei Istvánról? Hát remélem a gyerekek már alszanak és nem hallják, hogy az anyjuk milyen műveletlen. Nem sutogok. Csak nem akarom, hogy a haverok is tudják, hogy te nem tudsz Terenyeiről. Nem, anyukám, képzeld, a Terenyei nem egy részeges haverom, hanem a Terenyei egy hős volt. Ma lenne 547 év. Nem, anyukám, sajnos már nem él. Mivel, hogy ő nem egy teknős béka, hanem hős. Hős volt. Mi azt, hogy nem hiszed? Hogy nem hiszed? Micsoda bizalmatlanság ez már megint? Most itt meséljek neked el egy hős tettét a mi Terenyeinknek. Tényleg? Jó, akár százat is, anyukám. Na, tessék például, ezt hallgasd meg. Nem, vagy inkább ezt a másikat, jó? Na. Szóval egy szép napon mendegél Terenyei István az úton, egyszer csak elér Bizánc kapujához. Hogy mit keresett Bizáncba? Igen, anyuk, Irhabundát, anyukám, azt keresed, jó? Itt vagy még? Na, szóval, odaért, és jött mögötte az egész nemzetközi brigád, és egyszer csak az a bizánci kapu zsupsz be volt zárva, mert záróra után érkezett. Na, erre fogta a Terenyei azt a nagy tüskés buzgárját. Mit mond? Hogy buzogány? Hát buzogány! Na jó, ha ismered a sztorit, akkor mit bizalmatlan? Szóval fogta a buzogányt, puf, belevágott a kapuba az a Terenyei. Se kaputelefon, se kukucska. Puf! Ilyen ember volt a mi Terenyei Pistánk. Hogy mi lett vele? Hát mi az érettségi tétel? Jó, teljesen ki kell dolgoznom. Na jó van, szóval. Szegény Terenyeit elfogta a dózse. Nem az újpesti dózse, hanem a bizánci dózse. És bíróság elé állította koholt vádakkal. Ott ült szegény Kufsteinben. Vallották ám a gestaposok piszkosul, de nem vallott egy szót se. Miért? Mert egy szót se tudott németül, anyukám. Na szóval a börtönben ismerkedett meg Csapajevel, aztán kiszabadult. Egy kicserélték. Igen. Dr. Zorgéval. Igen. Aztán ő lett Görgei Artúr kormány szóvivője. Görgei. Tudod, akire a múlt héten ittunk. Na, Terenyei fogta magát, elkísérte Görgeit a számüzetésbe, Rodostóba. Dehogy csak Kossuth volt Rodostóba, ahogy te tévedsz, anyukám. Hát nem mondom, Rodostó felsőn valóban Kossuth apánk volt, na de Rodostó alsón, na ott ki volt? Görgei meg a Terenyei. Onnan robbantották fel a nyilasházat. Na jó van, anyukám, csak egy kicsit később érek haza. Te csak fogd meg azt a három üveg sört, azt tedd bele a hűtőbe, mert buli után fölugrunk egy kicsit a fiúkkal. Lehet, hogy a Terenyei is jön.
1: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
2: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Hobby rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobbi Rádióban.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.

0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Változtatásokat szeretnének a fuvarozók a buszbaleset után. Az Egyesült Államok megadást vár el Irántól, de tárgyalnak is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megkezdődik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségeire kiírt pályázatok értékelése. Az elnöki pozícióra összesen 96 jelentkezés érkezett, az elnök helyettesi pozíciókra pedig 68. Derül ki a bizottság elnökének, Hantosi Istvánnak a közleményéből. Az értékelés után következik a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatása és az országgyűlés számára benyújtandó javaslat kialakítása. A hivatal létrehozásáról július végén 2/3 döntött a parlament, ezzel teljesítették a Tisza párt fő kampányigéretének egyik felét. Magyar Péter az új kormány megalakulása után is rendszeresen beszélt a hivatal várható vizsgálatairól, Lázár Jánosnak és Mészáros Lőrincnek pedig megüzente, hogy a hivatal ügyfelei lesznek, a 444-nek adott interjúban pedig azt mondta, az alacsonyabb szinten lévő emberek nem viszik majd el a balhét Orbán Viktor, Rogán Antal, Szijjártó Péter vagy Kubatov Gábor helyett. Szolidaritását fejezte ki és felajánlotta szakmai közreműködését a hatóságoknak és a lengyel szakmai partnereknek az M3-as autópályán történt buszbaleset kapcsán a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozói Partestülete, amely szigorúbb ellenőrzést javasol a buszbalesetek megelőzése érdekében. A testület a baleseti statisztikák alapján 3 olyan kockázati tényezőt lát, amely ilyen típusú eseteknél tipikusan együtt fordul elő. Az emberi tényező és a bioritmus, az útszakasz monotonitás, valamint a jármű fizika, azaz a teli utastérrel közlekedő turistabuszok borulékonysága a szilárd pályatest elhagyása esetén. A megelőzési lehetőségek közül kiemelték a vezetési és pihenőidő következetes betartatását és annak fokozott ellenőrzését. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjújában beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnya, az iszlám forradalmi gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra. Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját, fogalmazott Donald Trump. Az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy jó pókerjátékosok, de haldokolnak. 4 arany, 4 ezüst és 2 bronzéremmel zárta a medencés magyar csapat a párizsi Európa-bajnokságot, amivel az 5. helyen végzett az éremtáblázaton. A magyar csapat legeredményesebb sportolója Kós Hubert lett, aki 3 aranyéremmel zárt. A 200 méter hát olimpiai bajnok a főszámában minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött, és első embere volt a hatalmas országos rekorddal aranyérmes 4x100-as méteres gyorsváltónak. Milák Kristóf is parádésan teljesített, mivel minden számban megjavította egyéni legjobbját. Milák 100 méter pillangó minden idők második legjobb idejével Európa csúccsal győzött. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
0: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Pajor Klárinak a névjegyét kezembe fogva azt láttam, hogy ő lovag. Milyen lovag vagy te?
1: A kultúra lovagja, illetve a kultúra lovagrendnek vagyok most már 15 éve a tagja.
0: Úgy tudom, hogy nemrég volt egy találkozótok, pontosan ebből az alkalomból, hogy már 15 éve működik ez a lovagrend.
1: 15 évvel ezelőtt pont ugyanúgy Turkevén hoztuk létre a kultúra lovagjai a lovagrendet, hogy ne csak az legyen, hogy valakit egy az addig végzett munkájáért elismernek egy lovaggá avatása, hanem utána lovagoknak legyen találkozóhelyük, közös programjuk, és 15 évvel ezelőtt Turkevén határoztuk el, hogy akkor a lovagok egy lovagrendet alapítanak. Nem automatikusan, tehát aki lovaggá avatnak, az nem lesz automatikusan a lovagrend tagja. A lovagrendben külön kell kérni a felvételt, de oda csak azok kérhetik a felvételüket, akik már lovaggá lettek ütve.
0: Hogyan válik valaki lovaggá? Mit kell tennie ahhoz, hogy megkapja ezt az elismerő címet?
1: Ez az elismerés, ez azért is mindenkinek, aki már megkapta a lovagi elismerést, nagyszerű dolog, mert nem fölülről jövő kiválasztott személyek kapják, hanem egy alulról jövő kezdeményezés. Az illetőnek a közössége terjeszti fel. Ezt a felterjesztést minden évben szeptember 1-ig kell megtenni. Utána van egy kuratórium, akik eldöntik, hogy a beadott és a feltüntetett lovagi tettek alapján ki az, aki érdemes lesz arra, hogy lovaggá avassák.
0: És milyen lovagi tetteket kell végrehajtani? A lovag nekem azt jelenti, hogy a középkorban a nemesek harcoltak azért, hogy elnyerjék a kedvesüket. De azért gondolom, hogy itten nem kopjáról és lovaglásról szól a történet.
1: A

0: Aggá az elmúlt időszak óta, tehát 1998 óta van ez az elismerés, 25 vasmegyei lovagot avattak, ebből sajnos már 4-en nem élnek, tehát 21-en vagyunk, de a 21-ből a lovagrendnek jelenleg csak 10 tagja van.
1: Kláré, meséljél még erről a találkozóról.
0: Pénteken érkeztünk Turkevére elég viszontagságos út után, tekintettel arra, hogy pont akkor indultunk Szombathelyről, amikor indult a csíksomlyói vonat is, Kőszegről késett, és bevárta, aztán itt Budapestre érve kellett várnunk, mert azt a vonatot, amit kinéztünk, amivel tudtunk volna Turkevére menni tovább, azt lekéstük. Tehát azért így is megérkeztünk Mezőtúrra, Mezőtúrról pedig busszal Turkevére, mert hiába város Turkeve, annak idején a vonatot megszüntették. Este, amikor odaértünk, akkor regisztráció, az ottani vezető fogadott bennünket nagy lelkesedéssel, elfoglaltuk a szállást, vacsorát követően ismerkedési est. Ezt nem úgy kell érteni, hogy teljesen olyan, mint a didagének, hanem hogy mégis kintvel mi történt az elmúlt időszakban. Aki még nem volt, az akkor jobban többet, aki már volt többször, és a többiek jobban ismerte, az nyilván, hogy kevesebbet mondott magáról. A Gyumándrődi Tűzmadár együttes adott egy nagyon jó műsort, utána pedig hát még tovább folytatódtak a beszélgetések. Szombaton délelőtt pedig lovaskocsikázással volt városnézés. Ez a lovaskocsikázás, ez mindenkinek nagyon tetszett. Amikor 5 évvel ezelőtt voltunk, akkor is nagyon tetszett mindenkinek, most is ugyanúgy. Először elmentünk megkoszorúzni egy 50 évvel ezelőtt meghalt helyismert személynek a emléktábláját. Utána elmentünk Balogh Jánosnak az emlékoszlopát. Néztük meg még egy-két helyen lovaskocsival úgy megálltunk, amit az ottani lovaktársunk, dr. Szabó Zoltán bemutatott, és elmondta, hogy mi micsoda. Délben visszamentünk ebédelni. Nagyon finom ebéd várt bennünket. Délután volt egy kis szabad program, és Turkevének van nagyon jó fürdője. Többen a fürdőzést választották. Hárman a kuncsorbai lovaktársunknak az invitálására elmentünk Kuncsorbára. Ott először a templomba délután egy katolikus misén vettünk részt. Az ottani káplánnak bemutatott bennünket, és ez úgy örült, hogy mégis egy kicsit többen vagyunk a templomba, mint ami egyébként ott szokás. És utána szétnéztünk a faluba. 1600 lelkes település, nagyon nagy tisztaság, tele virággal. Szóval tényleg egy szép kis település, és kiderült, hogy nem véletlen, mert a lovaktársunk volt ott a polgármester nagyon sokáig. Az ő keze nyomát dicséri ott jóformán minden Kuncsorban. Utána visszamentünk Turkevére, vacsora után akkor tartottunk még egy kis ünnepséget. Az ottani szervező készített egy nagy tortát, amire rá volt írva, hogy 15 éves a kultúra lovagrend. Utána még a lovagrendnek a feladatait beszéltük meg, hogy milyen feladatok hogyan legyenek az elkövetkezendő évekbe, változtassunk-e az eddig megszokott dolgokon, feladatokon, vagy ne. Minden évben 36 főt avatnak lovaggá. Volt, aki azt mondta, hogy hát csökkentsük ezt a létszámot, de volt, aki hát nem, mert így is mindig általában 200 pályázók közül kell ezt a 36-ot kiválasztani, ami nem olyan egyszerű. És mondtuk, hogy akkor maradjon a 36, inkább a lovagrendi dolgokat, azokat tettünk egy kis szigorításokat, hogy kik lehetnek a lovagrend tagjai, mennyire legyenek aktívak. Az egyik lovagtársunk, Kovács Vágás polgármestere, felajánlotta, hogy jövő évben önálló legyen a lovagi találkozó.
1: Én úgy tudom, hogy kultúra lovagjai nem csak Magyarországon vannak. Itt most csak a magyarországiak találkoztak, vagy netalántán itt voltak a világ minden tájáról. Egyszer hallottam tőled, hogy micsoda különleges és érdekes emberek is tagjai ennek a lovagrendnek.
0: Igen, voltak itt Svédországból, Finnországból, Kárpátalja szinte minden országából, Németországból, tehát a világ minden részéből, ők is a magyar kultúra lovagjai, ők úgy, hogy a ottani közösségbe a magyar kultúrát terjesztik.

0: Ijesztik, nem hagyják, hogy az ottani magyarok elfeledkezzenek az őshazájukról, és ezért tesznek ott sok mindent, és ezért kapták meg annó a kultúra elismerést, és ők tagja is lettek a lovagrendnek. És mindig szorgalmasan jönnek, most is elég sokat beszélgettünk velük.
1: Szombathelyen, Vas megyébe. Mit tehet a kultúráért Pajor Klára, a kultúra lovagja?
0: Hát ugye én elég sok mindent csinálok. Amiért én megkaptam annak idején a lovagi elismerést, az a képeslapgyűjtéssel kapcsolatos hobbimból, tehát a képeslapgyűjtőtársak terjesztettek föl engem erre az elismerésre. Most is lesz 30 éves jubileumunk a képeslapgyűjtő egyesületnek. Július 12-13-14-ére szervezem ezt a jubileumi kiállítást és gyűjtőtalálkozót. Dr. Peter Csák Tivadar egyetemi tanár, az MTA doktora fog előadást tartani. Honismeret a képeslapokon címmel. Kiállítási anyagok is nagyon változatosak lesznek, mert már a kiállítási anyagok is jelentős részben itt vannak. Mindenféle témában lesz a kiállítás 60 négyzetméteres területen, ami annyit jelent, hogy közel 5000 képeslapot láthat majd a közönség, ha oda bejön és megnézi, és a könyvtárosokkal úgy egyeztünk meg, hogy a karneval idejére is nyitva lesz. Tehát, ha akik jönnek ide, érdeklődők az ország másik részéből, nem csak a találkozó idején, hanem a karneval alatt is meg tudják tekinteni ezeket az értékes kiállítási anyagokat. Sokszor a vendégkönyvben azt írják, vagy írták eddig is, hogy egy-egy ilyen kiállítás többet ér, mint egy történelemkönyv.

Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

Draws arts, hol a kéz, a két, s csak azért, hol a tér, ahol a fény, hozzád még elég.

0: Hobby Rádió.
1: Fogol, akkor én mélyek neki a busztal!
2: Amú reklám.
3: Már a jövő sem a régi.
2: Amú reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
7: Hétekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva vízminőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két pui hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő kétpói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a zagyva vízminőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve, a túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták a munkába, a zagyva mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 millió 487 ezer forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai műsorban többek között arról hallhatnak, hogy új elnöke van a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége Braille Bizottságának. Aztán azt is megtudhatják, annak részleteit, hogy Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Parajudo Európa bajnokságon. Aztán arról is hallhatnak, hogy a Sinosz nyílt levelet írt Magyarország kormányának. És akkor egy rövid zenét követően várom vissza Önöket a részletekkel. Tartsanak velem!
3: hobbyradio.hu

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Új elnök a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége Braille bizottsága élén. Magyar Csaba a Vakok iskolájának zongoratanára, látássérült tanárként látássérült gyerekeket és fiatal felnőtteket tanít. Szívügye a Braille kultúra támogatása. 2024-ben az ő ötlete alapján valósult meg először a Braille maraton. 2025-ben a Vakok iskolája tantestülete felterjesztését követően munkáját az MVGOS Braille emlékéremmel ismerte el. Az elnökválasztást követően a Braille bizottság tagjai meghallgatták dr. Gombás Judit ismertetőjét az Európai Vakok Szövetsége Braille bizottságában, valamint a Nemzetközi Tanács a látássérült személyek oktatásáért tagjaként végzett munkájáról, valamint a 201 éves Braille írás nemzetközi környezetben betöltött szerepéről. Nemes Nagy Tünde bemutatta a Matej Hebrenda Szlovák Vakok Könyvtára tevékenységeit, majd körbeadott egy Braille ABC-s könyvet, amelyből a Szlovákiában élő látássérült emberek tudják elsajátítani a pontírást. Bíber Mária elmondta, fontosnak tartja, hogy a Braille bizottság munkáját a jövőben előre meghatározott irányelvek és célkitűzések mentén végezze. Legyen jelen a pontírást olvasó látássérült emberek életében, valamint reagáljon a technikai újdonságokra, és szorosabban működjön együtt az MVGOS-szel és azokkal a partnerszervezetekkel, amelyek közösségi programokkal támogatják a Braille kultúrát. Magyar Csaba tájékoztatta a bizottsági tagokat arról, hogy 2026-ban már a harmadik Braille maraton valósult meg együttműködésben a Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesületével, a Vakok iskolájával, valamint az Összhang alapítvánnyal. A Braille bizottság tagjai egyébként Magyar Csaba, aki tehát újonnan megválasztott elnök, Berta Edina, Bíber Mária, dr. Gombás Judit, Lepcetterné, Vejland Orsolya, Nemes Nagy Tünde, Péter Zsigmond és Rosenberski Zoltán. Agyahírül a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége. Kedves hallgatóink, önök pedig továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin című műsort hallják, annak is a 2026. augusztusi első adását. Egy rövid zeneszünetet követően jövünk vissza,

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Azokat is nagy szeretettel köszöntöm, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Földesi Bendegúz képviseli tehát Magyarországot a heidelbergi parajúdó Európa-bajnokságon. Az Ippon Judo Tatabánya SE fiatal sportolója már több nemzetközi versenyen is bizonyított. Élete első nemzetközi megmérettetésén a 2024-es bahreini gimnezidén aranyérmet szerzett, 2025-ben pedig bronzérmes lett az isztambuli Európa Para ifjúsági játékokon. A parajúdó a látássérült sportolók versenysportja, szabályai pedig nagy rész

0: megegyeznek az épp sportolókéval. A legfontosabb különbség, hogy a küzdelem a két versenyző által felvett fogásból indul, így a sportolók elsősorban a tapintásukra, az egyensúlyérzékükre és ellenfelük mozgásának érzékelésére támaszkodnak. A dzsúdósok a látássérülés mértéke alapján két kategóriában versenyeznek. A E1-es kategóriában a vak, a E2-esben pedig a gyengénlátó sportolók. A heidelbergi Európa-bajnokságon több mint 120 sportoló részvételére számítanak, akik mintegy 20 országból érkeznek a verseny helyszínére, amely több mint 4000 néző befogadására alkalmas, és mindemellett akadálymentes, ez pedig az SNP Dóm lesz. Heidelbergben 2024-ben már sikeresen rendeztek Judo Grand Prix versenyt. Európa bajnokságnak azonban most először ad otthont Németország. Földesi Bendegúz augusztus 14-én pénteken lép Tatamira a férfi J1-es kategória 81 kg-os súlycsoportjában. A heidelbergi kontinens viadalon az Európa bajnoki helyezések mellett világranglista pontokért is küzdenek a résztvevők. Sok sikert kívánunk tehát Bendegúznak, valamint a felkészülését segítő edzőknek és sportszakembereknek. Erről is olvashatnak a hparalimpia.hu című weboldalon. Kedves hallgatóinkat pedig buzdítom arra, hogy tartsanak velem továbbra is, ugyanis még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adását hallják, és arról szólunk a műsor utolsó harmadában, hogy a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége nyílt levelet írt Magyarország kormányának. Tartsanak velünk, velem. Egy rövid zenét követően jövök vissza.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
2: a Hobby Rádióban!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket. Ruzsa Viktor vagyok. Önök még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026 augusztusi első adását hallják. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége nyílt levele Magyarország kormányához. 2026. augusztus 3-án a Sándor palotában tartott egyeztetést Magyar Péter miniszterelnök a parlamenti pártok frakcióvezetőivel. Az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására tartott találkozó célja az volt, hogy a frakcióknak parlamenti ülés hiányában is legyen lehetőségük tájékozódni a kialakult energiakrízis kezeléséről és a kormány intézkedéseiről. Az egyeztetést sajtótájékoztató követte a helyszínen, a kormányfő beszámolt annak eredményeiről, majd válaszolt a sajtó képviselői által feltett kérdésekre. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a sajtóesemény kommunikációs akadálymentesítés jelnyelvi tolmácsolás nélkül zajlott, így a jelnyelvhasználó személyek egyenlő esélyű hozzáférése sem az élő közvetítéshez, sem annak felvételéhez nem volt biztosított. A videófelvétel feliratozással történő akadálymentesítése szintén nem történt meg, emiatt sem a Siket, sem a Nagyothalló nézők számára nem hozzáférhető. Egyes médiafelületeken bekapcsolható ugyan az automatikusan létrehozott feliratozás ehhez a videóhoz, azonban az általunk évek óta tapasztalt tévhit eloszlatása érdekében is, ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beszédfelismerő szoftverek által magyar nyelvű automatikus feliratozás általában nagyon sok tartalmi hibával készül, ezért alkalmatlan a hallássérült emberek megfelelő tájékoztatására. A hazánkat sújtó hőség, a száj, vízhiány és energiaválság, illetve annak következményei, a lakosságot célzó intézkedések a Siket és Nagyothalló állampolgárokat épp úgy érintik, mint a nem hallássérült embereket. Ezért a jelenlegi válsághelyzetben, de annak megszüntével szintén elengedhetetlen a kormányzati tájékoztatásokhoz és más közérdekű tudnivalókhoz történő akadálymentes, egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hallássérült személyek számára is. Korábbi hasonló eseteket észlelve, szövetségünk már a választást követően írásos megkereséssel fordult a kormány felé a kormányzati sajtótájékoztató kommunikációs akadálymentesítésének teljes körű és minden alkalomra kiterjedő biztosítása érdekében, mint erről hírt is adtunk 2026 májusában. Továbbra is lobbizik a SINOSZ a kormányzati tájékoztatók akadálymentesítéséért. Mivel a hallássérült állampolgárok számára történő akadálymentesítés ennek ellenére ezúttal sem valósult meg, a nyilvánosság erejében bízva ismételten jelen nyílt levelünkben felszólítjuk és kérjük a magyar kormányt arra, hogy a Siket és Nagyothalló személyeket a kormányzati kommunikáció vonatkozásában is tekintsék az épp hallású társaikkal egyenrangú állampolgároknak, és gondoskodjanak a közérdekű tájékoztatók jelnyelvi és írótolmácsolással történő akadálymentesítéséről, illetve a megjelent filmes tartalmak megfelelő minőségű feliratozásának biztosításáról. olvasható a sinosz.hu weboldalon. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. augusztusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb, 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található weboldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, így az Apple Podcasten és a Spotify-on. Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket, vigyázzanak magukra ebben a hőségben, és hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat, további tartalmas, kulturált időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Kamu reklám.
2: Piroska ment az erdőben, és egyszer csak felkiáltott. Cecá!
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Radio.
1: Thank you.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
6: Szivárvány!
7: Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
8: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
10: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
11: Hagyományaink, értékeink Európában.
12: Ahol az érték a mérték.
13: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. A kormány felül vizsgálja a 4iG cégcsoport szerződéseit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfőn este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő két nap még kritikus lesz. A legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormány fő Gacsályi Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével, Kádár Pál Dandár tábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével, és Kútai Lászlóval, akit a védelmi vezetőként mutatott be, közösen állt kamera elé. Azt mondta, az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett, a kormány múlt heti döntése alapján a 4iG cégcsoport minden, az Orbán kormányokkal kötött szerződését tüzetesen át fogják vizsgálni. A vizsgálatok eredményét nyilvánosságra is hozzák, közölte. Azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztesség és a magyar emberek számára előnyös döntés született. De ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, ott feljelentést tesznek és visszaszerzik a magyar emberek pénzét és vagyonát. A gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként a Coca-Cola vállalkozás csoportba tartozó cégek átfogó kampány kidolgozását és végrehajtását vállalták, hogy növeljék a PET palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőivel kapcsolatos fogyasztói tudatosságot, közölte a versenyhatóság. A hivatal felidézte 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást cégekkel, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is. A cégek az eljárás során igazolták, hogy az érintett palackok, valamint azok kupakjai és a címkék technikai értelemben valóban 100%-ban újrahasznosíthatóak. A GVH azonban aggályosnak tartotta, hogy a kommunikáció ezt az egyedüli pozitív tulajdonságot kiemeli, de nem térnek ki a termék és a csomagolás környezeti terheire. Így felmerült, hogy a vizsgált kommunikáció a valósnál zöldebb fényben tüntette fel az egész terméket, ismertette a versenyhivatal. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban balesetezett az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük 2-en súlyos. Őket Miskolcon kezelik, állapotok egyelőre stabil. A sérültek ellátását lengyel tisztviselők szerint a lengyel állam segíti gyógyszerekkel. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
7: Világjáró. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál
8: Magyarosi Marianna, köszöntöm Önöket! A mai világjáró magazinban folytatjuk azt a varázslatos utazást, amit az előző adásban elkezdtünk, ezúttal is az 1001 éjszaka meséiből megismert hangulatú Tunéziába invitálom Önöket. Az elmúlt 3000 év során az arab mellett más kultúrák is rányomták bélyegüket az országra, a francia, a római és a norman uralom is hozzájárult az ország sokszínűségéhez. Tunézia Észak-Afrikában a földközi tengernél Szicíliától mindössze 130 kilométerre, délnyugatra helyezkedik el. A több mint 1000 kilométeres partszakasz, a széles homokos strandok és a part mentén található számos sziget jelentik sok látogató számára a fő vonzóerőt. A keleti partszakasz mentén találhatóak a legismertebb üdülőhelyek, Monastir, Port El Kantaou, illetve Szusz. Tunézia elbűvöli látogatóit és bepillantást enged a mesés kelet kulisszái mögé. Ha ezt az országot választják úti célként, akkor érdemes megtekinteni legfőbb nevezetességeit, történelmi, kulturális és természeti látnivalóit. Ilyen kihagyhatatlan program a Szahara túra, amely lenyűgöző látványt, felejthetetlen élményt jelent mindazoknak, akik részt vesznek e fakultatív kiránduláson. De egyéb érdekes programokat is kínálnak a helyi utazási irodák, ilyen a főváros környékének megtekintése, a csodás Kártágó bebarangolása, vagy a főváros Tunisz fölött épült kis városrész hangulatos varázsa. Csodás képeket lehet készíteni a kék-fehérben pompázó Sidi Bou Said szűk utcáiról, az utcák végén felbukkanó öbörről, a csodás kapukról. Jöjjenek velem erre a fantasztikus utazásra, és ismerjék meg az ország legérdekesebb nevezetességeit, segítek majd a fakultatív programok kiválasztásában, de szó lesz arról is, hogy Tunézia a hagyományos üdülő programokon túl például golfozási lehetőséget és gyógykúrát is nyújt.
6: Hobby Rádió.
9: Csepeg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Tunézia az afrikai országok közül látványosságok tekintetében az egyik leggazdagabb. Jó néhány emléket hagytak maguk után az őslakosok és a betelepülők egyaránt. A főváros Tunisz legérdekesebb része az úgynevezett Medina, a történelmi városrész, amely igen érdekes bepillantást enged a letűnt korok világába. Itt valóban az 1001 éjszaka világában érezhetjük magunkat. A legalkalmasabb túraútvonalat a Bab el-Bahárnál, a tengeri kapunál kezdhetjük, ahol korábban a hajóval érkező idegenek először tehették be lábukat a város földjére. A Medina rengeteg látnivalóval szolgál, érdemes felkeresni a parfümkészítők utcáját, vagy a néhai hercegek, miniszterek és tanácsadók hatalmas mauzóleumát. Tunisz Medinája kulturális örökség kategóriában 1979 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján. A fővárostól fél órányi autóútra található a Bardo Múzeum, amelyet a világ legjelentősebbjei között tartanak számon, megtekintése legalább félnapos elfoglaltság. A gyűjteményben római és bizánci mozaikok, pun és római szobrok, valamint korai iszlám művészeti remekek kaptak helyet. A tárlat egyik különlegessége az első századi hajóroncs, valamint a Mádia feltárásakor összegyűjtött

0: napokban is érkezünk Tunéziába. Felejthetetlen élményt nyújt a világörökség részét képező város, a legendás Kártágó megtekintése. Ez volt az a hely, ahol Tunézia történelme a szó legszorosabb értelmében elkezdődött, hiszen a kártágóiak voltak az elsők, akik erős államot építettek ki Észak-Afrikában. Később a rómaiak, majd a vandálok kerítették hatalmukba. A terület századokon át újra meg újra csatatérré változott. Az egykor hatalmas városból a 7. század végére már csak romok maradtak. Nincs ember a földön, aki ne ismerné Kártágó lerombolásának és sóval behintésének legendáját. A harmadik pun háborúban a római csapatok 3 évnyi harc után földig rombolták Kártágót, és a város helyét felsózták. Nos, a település romjai közül Antonius Pius fürdőjének és az azt körülvevő épületek romjainak segítségével képet kaphatunk az egykori világuralomra törő pun birodalom mindennapjairól. Mivel Kártágót a rómaiak lerombolták, így a legjobb állapotban fennmaradt pun római település kívül dugga. Az impozáns antik romok már kilométerekről láthatóak. A városnak sem gazdasági, sem katonai befolyása nem volt, azonban spirituális jelentősége annál nagyobb. Erre utal az is, hogy az aránylag kisméretű rom területen 3 vallási épület, Szaturnusz és Merkur szentélye, valamint Minerva temploma is megtalálható. Emellett találunk itt többek között egy lóversenypályát és egy a mai napig használatban lévő 3500 fő befogadására alkalmas teátrumot is. Ez a színház a júliusi Dugga Fesztivál dráma előadásainak varázslatos háttere. Világjáró magazinunkban hamarosan megtudhatják, hol találják Tunéziában azt a helyet, ahol a Russell Crowe főszereplésével készült Gladiátor című film afrikai jeleneteit forgatták, és szó lesz a Csillagok háborúja rajongói számára, mondhatni kötelező úticélról, Matmatáról is.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A mesés észak-afrikai országról, Tunéziáról már sok érdekes információt megtudhattunk. Folytassuk most felfedező utunkat El Djembeben. A város monasztírtól délnyugatra található, legfőbb látványossága az a római amfiteátrum, amelyben a Russell Crowe főszereplésével készült Gladiátor című film afrikai jeleneteit forgatták. Az épségben fennmaradt amfiteátrumok közül az El Djembe a harmadik legnagyobb, és fénykorában 30 ezer néző élvezhette itt a diadalokat. A hatalmas építmény bejárás semmi sem korlátozza, így a gladiátorok és állatok elhelyezésére szolgáló pincéket ugyanúgy megnézhetjük, mint a nézőtér bármely szektorát. A legfelső karéit keskeny lépcsőkön lehet megközelíteni, de érdemes ide felkapaszkodni, mert nem csak a teljes amfiteátrumot láthatjuk be innen, hanem a másik irányban lenyűgöző panoráma tárul a szemünk elé, a városról és a környékről is. A Matmata hegység lábánál fekszik Tunézia legérdekesebb faluja, amit szintén Matmatának hívnak. A kis település az itt lakó berberek sziklába vájt barlanglakásainak és George Lucasnak köszönheti hírnevét. A völgykatlan kráterekkel szaggatott holdbéli tájhoz hasonlít, a berberek pedig a kráterek puha sziklájába vájták otthonaikat. A legrégebbi barlanglakások a 17. századból származnak, a környék berberei ugyanis már ekkor rájöttek arra, hogy a sivatag kegyetlen forrósága ellen így tudnak a legegyszerűbben védekezni. Ötletük hatékonyságáról bárki meggyőződhet, aki ellátogat ide. A szobák nyáron kellemesen hűsek, télen viszont melegek. George Lucast egykoron lenyűgözte ez a holdbéli táj, és ma már turisták milliói keresik fel Tunézia ezen részét,

0: amely a Csillagok háborúja filmekhez is helyszínül szolgált. Matmata a film forgatásáig teljesen ismeretlen volt, ám attól a perctől kezdve, hogy a falucska házai kiléptek az ismeretlenség világából, ma már hajnalonként turista tömegek keresik fel. Sok másik jelenet helyszínével ellentétben itt még ma is megtalálhatóak a film eredeti díszletei. Luke Skywalker filmbéli otthona ma hotelként üzemel, és még eredeti állapotában őrzi a Tatooine bolygó szellemét. A Tunéziába érkező turisták többsége semmi pénzért nem hagyná ki, hogy a világ legnagyobb sivatagából, a Szaharából vigyen haza egy maréknyi homokot. A tikkasztó, de csodálatos élményt nyújtó túrák nagy része az egyik legszebb sivatagi kisvárosból, Dohuzból indul, így a települést gyakran nevezik a Szahara kapujának. Ha napközben nyáron érkezünk, ne csodálkozzunk a kihalt utcák csendje, na meg a rekkenő hőség miatt. A város különösen a hátizsákos turistáknak és romantikus kalandoroknak ajánlott. Előbbiek az olcsó, ám színvonalas szállások, utóbbiakat a hangulatos naplementék és pálmaligetek, valamint a városkát körülölelő sivatagi homokdűnék vonzák. Maga a város nem túl sok látnivalóval bír, mégis sokan keresik fel évente, ideális fekvése miatt, hiszen innen a legkönnyebb az országban igazi, többnapos sivatagi expedíciókra indulni. A helybéliek itt még az ősi hagyományok és szokások szerint élnek. A város csütörtökönként a legelevenebb, ugyanis ekkor özönlenek ide a környező félnomád falvak lakói, hogy megtartsák a szokásos heti vásárt. A Dohuzi Szahara Múzeumot mindenképpen érdemes felkeresni, ahol mindent megtudhatunk a város és a sivatag életéről. A kiállítás keretében megismerkedhetünk a nomád élet jellemző kellékeivel, használati eszközeivel, például a beduin sátrakkal, színes öltözékekkel és szőnyegekkel.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádió.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: A Tunéziába érkező turisták egyik kedvenc programja a safari túra, amelyet nem érdemes kihagyni, különösen akkor javaslom, ha legalább 10 napra vagy 2 hétre érkeznek az országba. A 2 napos körutazás során Tunézia szépségeivel és kultúrájával ismerkedhetünk meg, áthajthatunk a kiszáradt sós tavakon, valamint megnézhetjük a berberek barlanglakásait, láthatjuk a világ legnagyobb sivatagának, a Szaharának homokdűnéit, terepjárukkal fedezhetjük fel a hegyi kanyonokat és oázisokat, a sivatag kapujában, Dohuszban pedig tevegelve csodálhatjuk meg a felkelő napsugarait. Ha a 2 napos sivatagi túrát túl hosszúnak találják, akkor rövidebb fakultatív utakat is választhatnak, például a turisták körében kedvelt hajókirándulások során az afrikai üdülőparadicsomokat a tengerről csodálhatják meg. A folklórestek vidám kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak, itt megcsodálhatják a tunéziai népviseletet, megtanulhatják az ország tradicionális táncait, illetve megkóstolhatják a tunéziai konyha leghíresebb specialitásait. Vannak olyan programok is, ahol zsonglőr műsorok lovas bemutatóval szórakoztatják a közönséget. Akár Szusz, akár Hamamet, vagy más település tunéziai nyaralásuk színhelye, egy néhány órás karavántúra során érdemes felfedezni a környékbeli olivaligetek és tanyák világát, utazhatnak tevén, lovon, lovaskocsin, vagy akár szamárháton is. A karavántúrák során a hagyományos berber kenyér, a tabuna sütését is bemutatják, és természetesen meg is kóstolhatják a frissen sült kenyeret. A túra során rendhagyó teve etetésre is vállalkozhatnak. Ezeket a programokat a gyerekek is nagyon szokták élvezni, a családosoknak egyébként is ideális úti cél az ország, hiszen az üdülőhelyeken jó néhány szálloda gondoskodik gyerekprogramokról, babysitter szolgáltatásról. Minden szállodában találunk gyerekmedencét és homokozót, ahol megfelelő felügyelet mellett hagyhatjuk a kicsiket. Portál Kántau közelében található a Hannibál Park, ami a budapesti Kisvidám Parkhoz hasonlít, a gyerekeknek pedig általában nagyon tetszik. Nem éppen klasszikus fakultatív program, de az igazán bátor kalandot kedvelő turistáknak ajánlom, próbálják ki a Szahara homok dombjain a dűnes síelést vagy dűnedeszkázást. Ha tudnak síelni, akkor ez sem fog gondot okozni, és biztosan felejthetetlen élményt nyújt. Tunézia nem csak a napfény és a tenger szerelmeseinek kínál kellemes kikapcsolódást, bármi hihetetlen, az afrikai ország igazi golf paradicsom. Azt mondják, hogy amint Tunéziában kinyitnak egy golfpályát, akkor rögtön természeti védett rezervátumot csinálnak belőle, annyira szép a környezete. Mindegyiket híres világépítészek tervezték, és még azoknak is varázslatos látványt nyújt, akik egyébként nem szoktak golfozni. A magyar turisták viszonylag ritkán használják ki, a tunéziai szállodák gyógyászati szolgáltatásait pedig bizony erre is van lehetőség. A luxus hotelek nagy része különböző gyógykúrákat és más relaxációs gyakorlatokat kínálnak. Helyi specialitás a talasszóterápia. Ez olyan kezeléseket jelent, amelyhez tengervizet, valamint ápoló hatású tengeri anyagokat, algákat, tengeri sót és iszapot használnak fel. Tunézia több mint 25 gyógyközpontjában, általában 4 és 5 csillagos szállodákban alkalmazzák a kúrát, amely az egészségügyi minisztérium védnöksége és felügyelete alatt áll. Ez garantálja a tengervíz minőségét és a személyzet képesítését, akik orvos jelenlétében végzik a kezeléseket.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Tunéziai utazásunk végén engedjék meg, hogy néhány jó tanáccsal lássam el önöket. Az ország számtalan kiváló fotótémát kínál, ám ha a helyi embereket szeretnének fényképezni, mindenképpen kérjenek előtte engedélyt az adott személytől, különösen a szegényebb negyedekben és a tunéziai asszonyok fotózásakor. A városokon kívül eső területeken nem ajánlatos az emberek fotózása, a hivatalos épületek, intézmények és a tunéziai zászló fényképezése pedig kifejezetten tilos. Ha nem kedvelik a szervezet utakat, autót is bérelhetnek, ehhez minimum 21 éves életkor és legalább 1 éves jogosítvány megléte, valamint nemzetközi jogosítvány kiváltása is szükséges, ám a helyi közlekedési szokások alapos ismerete nélkül nem ajánlatos a volán mögé ülni, ráadásul drága is, ezért szerencsésebb taxiba pattanni, ezek Tunéziában nagyon olcsók és mindenhol lehet találni egész napra bérelhető taxikat is. A buszközlekedés is kiváló és gyors. Bármivel is kelnek útra, Tunézia egészen biztosan elvarázsolja majd önöket. Fedezzék fel ezt a sivatagban igazi csodaként létező különös világot, Észak-Afrika virágos kertjét. Tunéziai utazásunk most véget ért, tartsanak legközelebb is a világjáróval, addig is minden jót kívánok, Magyarosi Mariannát hallották.

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigát. Mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk így az próbálni? Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a Galád Gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látni valóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, Nacsa Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dennyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik Önöktől a Világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Műsorajánló.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap néptől.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: A

0: 13 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
2: UK Fever Show.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a
6: egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Masterless Duplano. Csapatilla.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
3: Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Súlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz-KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehet arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Benik Balázs 22 évesen a 2001. évi Magyar Rally bajnokság abszolút harmadik helyzetje volt. 12 évesen kezdett gokártozni, majd 19 évesen indult első rally versenyén a harmadosztályban. 3 év múlva sok idősebb, tapasztaltabb versenyzőt maga mögé utasítva, már a bajnokság abszolút harmadik helyzetje lett, ifjú Tóth János nyomdokaiban járva. A versenyzőt Pap Zsuzsa kérdezte.
6: Számodra mit jelent a rally?
7: Számomra egy olyan
6: életstílus, egy olyan életkivitel, ami most már a mi életünkben szinte nélkülözhetetlen, hiszen annyira megszeretjük ezt a sportágat, és annyira megpróbáljuk komolyan csinálni, hogy ezt később még hasznosítani is tudjuk, akár külföldi futamokon is. És talán egy mondatban úgy tudnám megfogalmazni ezt az egész dolgot, hogy ez életünk értelmévé vált ez a sport, és mindent elkövetünk a továbbjutás érdekében.
7: Mi fogott meg ebben a sportban?
6: Hát talán az, hogy világéletemben szerettem a kabinos autókat, és az, hogy ott ül mellettem egy navigátor, és ezeket a dolgokat nem egymagam, hanem van egy olyan ember mellettem, aki vele közösen meg kell oldanunk, és talán az, hogy nagyon improvizálós az egész verseny, és ettől érdekesebb számomra talán, mint a pályaautózás.
7: Ez egy csapatmunka, tehát maximálisan megbízol a navigátorodban.
6: Hát ezt csak így lehet csinálni, hogy maximális bizalom kell mindkét fél részéről, és hogyha ez működik, akkor a többi is működni fog.
7: Lehet egyáltalán ez egy életforma?
6: Egy idő után én úgy gondolom, hogy lehet, hiszen tényleg az időnk javarészét erre a sportra fordítjuk, és ezt próbáljuk tényleg hasznosítani minél jobban.
7: Egyébként milyen stílusú vezetőnek tartod magad a civil életben?
6: Talán egy kicsit hirtelen vagyok, viszont én úgy érzem, hogy így a versenyek során minél több versenyen veszünk részt, minél több futamon. Talán egy kicsit kezd beidegződni egy nyugodtabb vezetési stílus, hiszen amikor ideges az ember, és minél jobban próbál törekedni arra, hogy minél gyorsabb legyen, az általában számunkra úgy jött be, hogy annál lassabbak voltunk, és megpróbálunk egy nyugodt vezetési stílust kialakítani.
7: Azt mondják, hogy a versenyzők nem ismerik a félelmet.
6: Ez szerintem azért nem így van, hiszen egy kellő félelemérzet biztos, hogy kell, pontosabban inkább egy kellő tartás attól, ha valakinek nincsen félelemérzete, szerintem az nem vezet jóra semmiképpen. Ez lehet, hogy egy verseny egyik szakaszában ez bejön, hogy félelemérzet nélkül megy végig egy pályán, viszont ez szerintem ez nem kitartó. Tehát egy bizonyos mértékű, kellő mennyiségű tartás kell, hogy legyen a versenyző és a navigátor szemében is.
7: A szüleid is maximálisan támogatnak, elkísérnek a versenyekre?
6: Maximálisan támogatnak, mióta versenyzem, és ez egy nagyon jó érzéssel tölt el, hogy tényleg a szüleim is ott állnak a pálya szélén, és szurkolnak nekünk, és eleve az, hogy tényleg kijönnek és érdekli őket az egész rally.
7: A moment nem izgul a versenyek előtt?
6: Kezdetekor nagyon izgult, ez még a kokartos időszakban volt, ott volt kettő komolyabb bukás, és hát voltak égési sérüléseim, nagyon nagyot estünk gokarttal. Most engem a mentősök elláttak fél óra alatt, és utána viszont az anyukámat egy óra alatt, mert nyugtatózták és inekciózták, őt annyira megijedt. És én azt gondolom, hogy onnantól kezdve megpróbálja úgy felfogni ezt a dolgot, és ezt meg is beszéltük, hogy csak akkor jöjjön el versenyre, hogyha ilyen nem fordul elő még egyszer. Hiszen annak sincs értelme, hogy úgy álljon a pálya szélén, hogy bármikor idegösszeroppanást kaphat. És ezt megbeszéltük, én úgy érzem, hogy ezt tudja most már tartani magát. Belátja ő is ennek a komolyságát ennek az egésznek.
7: És egy bukás mit vált ki a versenyzőből?
6: Hát ez is változó, ennek is sok összetevője van. Konkrétan ez a bukás, amiről az imént beszéltünk, az hát annyit váltott ki belőle, hogy a következő versenyt sikerült megnyerni. Tehát igazából talán be is szeretem volna akkor azt bizonyítani, hogy már csak azért sem lesz félelemérzetem, hiszen mindenki azt mondta a pályaszélén, hogy biztos, hogy óvatosabban fogok menni, én nem mentem óvatosabban. Buktam egy nagyon komolyat, mondom, akkor következőre már nem fogok akkor nagyot buknom, és végig is összejött hibátlanul.
7: Pályát jártál be?
6: Volt egy 7 éves gokart múltam, ezt 7 éven keresztül versenyszerűen csináltuk. Minden egyes magyar bajnoki futamon ott voltunk, és nagyon sok nemzetközi futamon vettünk részt, beleértve Európa-bajnokság és világbajnokságot is. Ezt követően pedig megpróbálkoztunk, 97-ben már a gokartozást abba hagytuk, egy-két versenyen tudtunk elindulni már csak, és 98-ban megpróbáltuk a németországi Forma Ford 1-8-os kategóriát kipróbáltuk. Ez működött is, egészen 3 versenyt tudtunk teljesíteni, ebből egy világbajnokság volt. Sajnos nem tudtam teljes szezont menni, mert pénzügyi nehézségek akadtak.
7: Mit gondolsz, hogyha nem Magyarországra születtél volna, akkor jobbak lennének az eredményeid?
6: Ezt sajnos ezt nem lehet tudni. Én nagyon maximálisan elégedett vagyok a magyarországi születésemmel, hiszen én nagyon büszkén viselem a hazánkat és a sorsát. Viszont hogyha kint születek, külföldön születek, akkor nem biztos, hogy ilyen esélyeim lettek volna. Lehet, hogy jobbak, lehet, hogy sokkal rosszabbak, ezt nem lehet így tudni.
7: Nem bántad meg, hogy a rally mellett döntöttél?
6: Egyáltalán nem, sőt, hálát adok a jó Istennek, hogy ez így sikerült. Ez a rally, ez számunkra úgy jött, amikor a formaautózással gondba voltunk, tehát kiderült, hogy nem bírunk több futamot teljesíteni, nem bírunk több futamon elindulni. Akkor egy nagyon jó barátunk, Sors István, aki egykor pályaautózott és rallizott is, felajánlott nekünk egy Lada Samara 1-3-as N-es autót, hogy induljunk el vele egy harmadosztályos túrabajnokságon, és hát én azt hiszem, hogy onnantól kezdve a rally a mindenünk. 98-ban ültem először rally autóban.
7: Milyen élményeket őrzöl erről az első versenyről?
6: Talán annak is köszönhető, hogy ennyire megkedveltük, hogy életem első rally versenyét sikerült megnyerni, nem csak kategóriában, hanem összetettben is. Abszolút első helyezést értük el. Hévíz Györgyi futam volt egyébként, és azt hiszem innentől kezdve nem volt kérdés az, hogy mit szeretnénk tovább csinálni. És így megpróbálkoztunk a másodosztályban, ott viszont egy Suzuki Swift 1.3-as Suzuki kupás autóval indultunk el, ami akkor abban az évben talán a forrófejűségem miatt is több-kevesebb sikerrel járt, hiszen nagyobb a testünk, ugyanakkor voltak meglepően jó eredmények is, és azt hiszem, hogy a 99-es év volt az, amikor megpróbáltunk mindent a rallyra építeni.
7: Lehető leggyorsabban jutottál az első osztályig. Az idejében mi lesz a cél?
6: Szeretnénk autót váltani, minden bizonnyal össze is jött, mert vannak pozitív tárgyalásaink az autóval kapcsolatban. Hát a cél az, hogy eleve rajthoz tudjunk állni, és minden futamon el szeretnénk indulni, minden magyar bajnoki futamon. Hogyha ez nem is igazi célkitűzésünk a magyar bajnokság, de ez a legfőbb célkitűzésünk, ezen felül szeretnénk több nemzetközi futamon is elindulni. Hát ez majd meglátjuk, hogy fog alakulni, ez természetesen múlik a szponzorokon is.
7: Előfordul már veletek, hogy nem tudtatok végig tréningezni egy gyorsot?
6: Sajnos igen, és ennek meg is volt a következménye. Hál' Istennek nem bukással járt, hanem egy nagyon gyenge teljesítménnyel, amit akkor fel kellett mérnünk azt, hogy elvállaljuk ismeretlenül, avagy inkább menjünk higgadtan. Hát mi a higgadtabb verziót választottuk. Hát sajnos ezen elbuktunk két helyezést.
7: Ilyenkor hogy indulsz neki, hogy lesz, ami lesz, lecsöveszed a lábadat a gázról, vagy szépen inkább azt, hogy az autónak ne legyen semmi baja?
6: Ez a mi helyzetünkben, ez a lesz, ami lesz, ez nem működik, ugyanis nekünk a célkitűzésünk az volt, hogy minél több versenykilométer legyen bennünk, és ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz nem szabadott elesnünk. Ugyanis, hogy felesünk, akkor lehet, hogy pont a versenynek a felénél abba hagyjuk, akkor már eleve 60-70 kilométerrel kevesebb van bennünk.
7: Történt valaha veled rövid zárlat?
6: Nem volt komoly szituációnk. Hál' Istennek ez általában azért ez nem volt jellemző, hogy nem tudtunk úgy felkészülni versenyekre. Egyetlen egy olyan gyorsasági szakasz volt, vagy talán kettő, amit nem úgy tudtunk letréningezni, ahogy mi szerettünk volna. De ez, amit az előbb is mondtam, ez a kellő óvatossággal járt, és még főképpen a legnagyobb odafigyeléssel.
7: Melyik az a pálya, ami igazán a szívedhez nőtt?
6: Szerintem mindenkinek az nyúl a szívéhez, amikor amelyik pályán a legjobban, vagy amelyik versenyen a legjobban tud teljesíteni. Hát én talán mondhatnám ezt a zempléni versenyre, hiszen ott sikerült abszolút nyerni, de nincs kedvencem. Én úgy gondolom, hogy egy kellő felkészülés és kellő odafigyelés az annyit jelent, hogy nincs számunkra olyan, hogy ez most tetszik és az nem tetszik. Természetesen vannak olyan gyorsasági szakaszok, amikor, hogyha 20-at megyünk rajta, sem tudjuk igazából eltalálni azt a ritmust, de én úgy gondolom, hogy ez az évek során ez is ki fog alakulni.
7: Van példaképen?
6: Én azt hiszem, hogy talán a VB-ről mindenki a példaképünk lehet, hiszen mindegyik VB-s pilóta azért van VB-n, mert nagyon jól teljesítenek, de talán a legkiemelkedőbb példakép az Colin McRae. Találkoztam vele, és volt szerencsém beülni egy 6 kilométeres tesztpályán kint Skóciában, amikor ő éppen tesztelt, és sikerült mellette ülnöm, én navigáltam neki, és vitt egy 6 kilométeres múlvásszakaszon, ami egy nagyon csodálatos élmény. Hát amit 6 kilométeres szakaszon el lehetett lesni, azt én úgy érzem, hogy ellestem. Ez nem sok persze, mert ez nagyon rövid szakasz volt ahhoz, de figyeltem a mozdulatait.
7: A szponzorkeresés és a csapat dolgainak az intézése is a terre szortott?
6: Én úgy gondolom, hogy ez a csapat körében ezzel rosszik ez a dolog. Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy az idei évünk teljesen összeálljon, és a csapat is mindent elkövet annak érdekében, hogy nekünk minél könnyebb dolgunk legyen, pontosabban bele kelljen ülni az autóba és menni kelljen vele. Hát ez sajnos ez eddig még ez nem így van, mert nagyon sokat dolgozik az egész csapat, beleértve a navigátoromat és engem is.
7: Van olyan kabalád, vagy valamilyen szokásod, egyfajta babonád, amit minden versenyen megcsináltál, végzel?
6: Volt egy kabalám, egy kis macicska, amikor ha benn volt az autóba, akkor mindig kiestünk és kidobtam.
7: Szerinted meddig lehet űzni ezt a sportot?
6: Mindenki, ahogy éppen érzi magát ebben a sportban, és ki mit tud felvállalni. Hát én szerintem a mi pályafutásunk az igazából csak most fog elkezdődni. és remélem, hogy nem is fog véget érni egy darabig. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy rajthoz tudjunk állni több éven keresztül is.
0: Reklám.
8: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
9: Igen.
8: Egy fiú eltűnt.
10: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
8: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
11: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
8: De felbukkan egy csábító.
12: Ez csak azért van így, mert

0: Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele, hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt, szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobbi Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Alkotmányos volt Sulyog Tamás eltávolítása. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Alkotmányos volt Sulyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Reagált Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben az alkotmánybíróság döntésére. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát, írta a kormányfő. A Fidesz KDNP alaptörvény 17. módosításának egyes passzusait támadta meg utólagos normakontroll eljárás keretében. Az ellenzéki pártszövetség a megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását. Kezdeményezték a parlamenti képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezető módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül képviselő volt. Megnyitották a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdú Hajnalka vezető hivatali főtanácsos. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook oldalán azt közölte, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a ráckebei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként 2 cm nyerve így. Megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata, amely a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. A parlamenti honlapon olvasható előterjesztés hatályon kívül helyezni javasolja a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendeletet, amely a digitális technológia rohamos fejlődésére hivatkozva idén februártól teremtett lehet arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntető eljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Kedvező tapasztalatokkal zárult a fogyasztóvédelmi ellenőrzés a szigeten. A Sziget Fesztivál ideje alatt csak nem 120 a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pest vármegyei kormányhivatallal együttműködve. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, közölte a hatóság. A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszerbiztonsági hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, más kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
1: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő.
1: Augusztus 19-én a Huba nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Ez a férfi név magyar eredetű. Ünnepelnek még a Hubák augusztus 19-én kívül november 14-én is. Becézése Hubácska, Hubi, valamint Hubika, jeles viselői a névnek. Búzás, Huba, költő, valamint ön, kedves Huba. Ezen a napon köszöntjük még Bernárd, Bernát, János, Lajos, valamint Szebált nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek is történtek ezen a napon. Nagyon korán, 14-ben kezdünk, augusztus 19-én halt meg Augustus, az első római császár. Augustus, az első római császár időszámításunk előtt 27-től uralkodott. Julius Cézár örökbefogadott fia és örököse volt. Formailag helyreállította a köztársasági alkotmányt, a megtisztelő Augustus felséges címet adományozta neki a szenátus, és a hadsereggel együtt támogatta császársága hatalmát. Mostoha fiát Tiberius tette meg utódjául Róma új császárának. A 16. századdal folytatjuk, 1561. augusztus 19-ével, ekkor első férje, II. Ferenc francia király halála után Stuart Mária skót királynő visszatért Skóciába azzal a céllal, hogy az angol koronát megszerezze. Stuart Mária 8. Henrik legidősebb nővérének Margitnak az unokájaként jogot formált az angol trónra, és első Erzsébettől biztosítékot akart szerezni arról, hogy ő lesz az örököse. Maradunk még a 16. században, de most már magyar vizekre evezünk. 1587. augusztus 19-én Báthory István választott lengyel király halála után a svéd Vasa család tagját, III. Zsigmondot választották királlyá. Folytassuk 1848-al, augusztus 19-én a kaliforniai aranylász kitörése követte a New Yorki Herald című lap beszámolóját a Sacramento folyó mentén felfedezett aranyról. A világ minden részéből aranyások és kalandorok áramlottak Kaliforniába, amelynek lakossága 1849 végére már meghaladta a 100 000 főt. 1848. december 5-én James Knox Polk, az Amerikai Egyesült Államok 11. elnöke, a kongresszushoz intézett szokásos üzenetében hivatalosan is megerősítette a kaliforniai arany felfedezésének hírét. 1883-mal folytatjuk, augusztus 19-én született Gabrielle Coco Chanel, francia divat tervezőnő. Ugorjunk a 20. századra, 1936. augusztus 19-én meghalt Federico García Lorca, spanyol költő és drámaíró. És végül, de nem utolsó sorban, 1951. augusztus 19-én Budapesten megszületett Karácsony János, gitáros, énekes és zeneszerző. Pályáját 1969-ben a Ferm együttesben kezdte, majd 1971-ben alapító tagja volt a Generál együttesnek. 1974 óta a Lokomotív GT együttes tagja, és

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 31-es fejezetéből.
1: Így szól az örökkévaló. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
2: Hobbi Rádió a www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: 2026. augusztus 19-e szerda, Evangélium Szent Máté könyvéből 20. fejezet 1-től 16. vers. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda korra reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül. Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem, de egy dénárban egyeztél meg velem, ami a tiéd, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok. Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Elmélkedés. Jézus egy különös példabeszéddel lep meg minket. Egy gazdáról beszél, aki munkásokat fogad szőlőjébe különböző időpontokban, hajnaltól kezdve, késő délutánig. Este azonban, amikor fizetésre kerül sor, mindenki ugyanannyit kap, az egész napi bért. Még az is, aki mindössze egy órát dolgozott. A reggeltől munkálkodók felháborodnak, és talán mi is igazat adnánk nekik, ez nem tűnik igazságosnak. Miért kapjon ugyanannyit, aki csak egy órát dolgozott, mint aki az egész nap terhét viselte? Jézus nem a gazdasági logikát akarja igazolni, amely szerint több fizetést érdemel, aki többet dolgozott. Ő egy másik igazságra tanít. Az Isten országában nem a teljesítmény az első, hanem az, hogy valaki válaszolt a hívásra. A gazda nem volt igazságtalan. A korán kezdőknek pontosan annyit adott, amennyiben megegyeztek, egy dénárt, egy napi munkabért. Ugyanakkor a többiek esetében átlépte az igazságosság határát. Nagy lelkű volt azokkal, akik csak később kapcsolódtak be a munkába. A példabeszéd Isten jóságát és szabadságát mutatja be. Ő nem számolgat úgy, mint mi. Nem méri centire a kegyelmét. Neki az számít, hogy megnyitjuk-e a szívünket, és belépünk-e az ő országába, akármikor is történjen ez meg. Nála nem késő, sem reggel, sem délben, sem este. Még az utolsó pillanatban is lehet válaszolni a hívásra, és Isten örömmel fogad be mindenkit. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem teljesítményem alapján szeretsz, hanem irgalmat teljességéből ajándékozol meg. Taníts tiszta szívvel örülni, amikor mások kapnak tőled ajándékot, és ne engedd, hogy az összehasonlítás megmérgezze bennem a kegyelem örömét. Segíts, hogy mindig készen álljak válaszolni hívásodra, bármikor szólítasz. Segíts, hogy ne váljon bennem keserűvé a szolgálat, ne kezdjem el mások érdemeit méregetni, ne hasonlítgassam magamat másokhoz. Indulok, Uram, vár a munka, vár a mennyei jutalom. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy radioaktívak a gyógyvizek is? Magyarország világszerte ismert gyógyvizeiről, termálvizeiről, idegen forgalmunk jelentős része is erre épül. Távoli országokból érkeznek hozzánk a gyógyulni vágyók. A mélyből feltörő meleg vizekben és az ezekkel érintkező iszapokban jelentős mennyiségű radioaktív anyag van. Egy egyhetes zártéri fürdőkúra napi 3-4 óra, és az ehhez kapcsolódó iszappakolás során akkora sugárterhelést kapunk, mintha egy órán keresztül egy kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékkal teli hordó tetején ülnénk. Természetesen a gyógyvizek nem károsak az egészségre.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Két olyan ételt fogunk készíteni, ami nem hagyományosan lesz elkészítve magyarosan. Mi magyarok a pacalt ugye pörköltnek készítjük, olaszosan fogom elkészíteni önöknek. Először hallgassák meg a pacalt toszkán módra. Az elkészítés ideje 60-70 perc, a hozzávalók 1 kg előfőzött pacal, 3 deka vaj, 5 evőkanál olívaolaj, 5 deka reszelt parmezán sajt, 10 deka vörös hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 deciliter húsleves, lehet kockából is, 5-6 szem hámozott paradicsom, egy babérlevél, bazsalikom, bors, ízlés szerint és 1 deci száraz fehérbor. A vaj és az olaj keverékén sárgára pirítjuk a reszelt vörös hagymát, illetve a vékonyra szeletelt zöldségeket, az egész fokhagyma gerezdeket, valamint a babérlevelet. Beletesszük a felcsikozott pacalt, majd jó sűrűre beforraljuk. Ezután hozzáöntjük a bort, a kockázott hámozott paradicsomokat, a paradicsomokat nem kell meghámozni, én egészbe szoktam belekockázni, ezután sózzuk és borsozzuk. Hozzáöntjük a húslevest, majd lassan puhára pároljuk. A kész ételbe belekeverjük a bazsalikomot, és parmezánnal bőven meghínve, frissen melegen tálaljuk. A másik pacalételünk a szicíliai rakott pacal. Elkészítés ideje ennek is kb. 70-80 perc, a hozzávalók 1 kg pacal, 1 fej vörös hagyma, 3-4 kanál olívaolaj, 35 dek a paradicsom, 35 dek a padlizsán, 5 dek a szalonna, bacon szalonna, 10 dek a jusajt, 2 kemény tojás, 1 evőkanál reszelt parmezán, ízlés szerint só, bors és olaj. A padlizsánt felkockázzuk, besózzuk és egy órán keresztül állni hagyjuk, majd leöblítjük és leitatjuk róla a vizet. Olajon pirosra sütjük, leszűrjük. Ezután olívaolajon üvegesre pirítjuk az apróra vágott vörös hagymát és szalonnát, rátesszük a tisztított, csikozott pacalt és zsírjára visszapirítjuk. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, beletesszük a kockára a paradicsomot és majdnem puhára pároljuk. Egy tűzálló edényben rétegesre lerakjuk a pacalt, a padlizsánt, a jussajtot, a felkarikázott kemény tojásokat. Tetejét megszórjuk reszelt parmezán sajttal és sütőben szép pirosra, ropogósra sütjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
0: Omega!
5: Oh,
0: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdély Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottam.
0: Hobbyrádió.hu.
3: A rádiót!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Ma éjjel táncolnék, mert ez a táncol szép, a táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatilával.
1: Gyere fel, táncolj még!
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallotta. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Meglátod, rendbe jönnek majd a dolgaid. Lesz.

0: Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Hétekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Hulladéklerakót váltott Szolnokon a mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi 2 púi hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítása Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő 2 pói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jezberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 millió 487 ezer forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én. Reggelre szakadozik, csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. A délnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 11-19, délután 27-33 fok várható.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.
0: www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.